0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA, Duga.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Sám, stopot srdcem zalútala, vrištala.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Popcorn és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban. California, yeah.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Panorádió. Neked szól.

0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék, megfogadom a kezem, megveszem a kontrollt, amire várt
0: be. Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitaportban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitaportban!
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták, Complis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Műsorajánló.
8: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 2000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: 8 óra 16 perckor kívánok, szép reggelt, kellemes délelőttöt és csodaszép hétvégét mindazoknak, akik ránk vannak már hangolódva, és itt vannak a 91,5-ön. Remélem itt is maradtok egész nap, vagy ameddig csak tehetitek, mert hogy a presszóban jó kis tartalmakkal készülünk, de a nap folyamán jó kis zenéket is hallhattok majd, ahogy az lenni szokott. És akkor mondok néhány fontos dolgot a mai nap kapcsán, például azt, hogy ma szeptember 19-e van, a Wilhelminák, az Alfredek és az Emiliák is névnapot ünnepelhetnek. És ami az időjárást illeti, változóan felhős időben lesz részünk. Szabadkán és környékén most pillanatnyilag 15 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Ettől egy picit több lesz, és nem picit lesz több, hanem legalább 10-12 fokkal lesz melegebb a legmelegebb órában, majd a mai napon. Aztán mondom is azt, hogy milyen témákkal készültünk. Nos, a következő órában ki fog derülni, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező hétben. Aztán be fogjuk nektek mutatni Dujmovics Viktort, aki egy nagyon szép patinás versenyen vett részt, és ott nagyon szép eredményt ért el. Másodszor vett részt Nagyatádon az Ironman versenyen, és elmondja azt is, hogy hogyan készült rá. Aztán megtudhatjátok azt is, hogy mi a sejtszintű egészség, erről is hallhattok majd, és a Panopress utolsó órájában kerül sor az egészség percekre. Ott pedig arról fog beszélni dr. Kassa Bálint, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni ezekhez a hirtelen időjárás, nem is időjárás, inkább hőmérsékleti változásokhoz, ugye, mert hogy reggel még fázunk, hideg van, aztán a nap folyamán legalább 10-12 vagy néha több fokkal is felmegy a levegő hőmérséklete, és hogyan tudja ezt a szervezet követni, vagy mi hogyan tudunk segíteni a szervezetnek, hogy egy kicsit jobban alkalmazkodjon ezekhez a hőmérsékleti viszonyokhoz. Hát nagyjából ennyi is, ugye, ahogy mondtam, sok-sok jó zenével is szolgálunk majd. Ehhez kíván nektek jó vételt és kellemes időtöltést, Szabó Tibor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Moni. Tartsatok velünk!
1: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024-553-910 024-553-910.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: nem Kínában készült.
1: Sziasztok, tárgya, the show team.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panna Rádió.
4: A Pannopresszóban pedig a folytatásban néhány eseményt említünk, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. 224 éve, egész pontosan 1802-ben a mai napon született Kossuth Lajos államférfi politikus. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere. A Habsburg ház 1849. április 14-i trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott, és Görgeire ruházta a hatalmat, majd az augusztus 13-i világosi fegyver letétel után emigrációba kényszerül, de élete végéig harcolt a magyar ügyért. Aztán 98 éve a mai napon, 1928-ban először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. Mickey Egér a Willy a gőzhajú című filmben debütált, még drótvékony végtagjai voltak, és gonosz jelleme macskákat és nőket kínzott. Későbbi formájában kikerekedett és kedvesebb lett. És 133 éve, 1893-ban a mai napon Új-Zélandon elsőként a világon szavazati jogot kaptak a nők, és azóta is van szavazati jogunk, milyen jó, tehát szavazhatunk akár október 25-én is.
2: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot!
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Unalmas a munka. Hát ez szívesebbé. Pannon Presszó, hétfőtől szombatig, 91.5-ön.
1: Néhány fontos információval érkezem a folytatásban, például a benzin árakkal, ami nem túl jó hír, de azért lesz két jó hírem is a benzin drágulás után, mert hogy drágult méghozzá 2 dinárral a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, míg a dízel literjért 236 dinárt kell fizetni. Alekszandr Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatón, melyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette, akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis tegnaptól tegnaptól tartanak, és egészen egy hétig tartják ezt a szintet, és bízunk abban, hogy egy hét múlva már alacsonyabb benzin és dízel árak lesznek, és olcsóbban tankolhatunk. És akkor következzen a két jó hír. Jó hír az, hogy megkezdődött az 58. hajdújárási szüreti napok rendezvénysorozat. A hagyomány több mint fél évszázada része a település életének. A szüreti ünnepséget először 1968-ban rendezték meg, akkor még Hajdukovói napok néven. Az idei szüreti napok 3 napos lesz, a következő 2 napban kulturális és közösségi programok, sportesemények és egyéb kísérő rendezvények is várják az érdeklődőket. És jó hír az is, hogy nyárias hétvége jön, igaz egy picit őszi, hűvösebb reggelekkel. Na, kezdetben ismét több lesz a felhő, és elvétve kisebb eső sem kizárt. Napközben viszont napos, komoly felhős időben lesz rész, gyenge lesz a légmozgás, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
2: A Pannon Presszót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Pannon Rádió.
7: Az interneten
8: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitaportban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitaportban!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbetüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
6: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden.

Kiemelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom

de vár valaki, ki összerak majd újra. Hoz egy holnapot neked, amit magaddal vihetsz a hosszú útra.

0: A reggeli órák hidegek, aztán melegünk van, hogy meddig fog ez az időjárás így kitartani, nem tudom. És nevezhetjük-e már ezt az időjárást a vénasszonyok nyarának? Kérdezem a többi között Kovács Géza klímakutatótól, akit köszöntök sok szeretettel a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is. Igaz, mert valójában a vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon hűvösek, ahogy említette, a reggelek, viszont nappal gyorsan emelkedik a hőmérséklet is, akár eléri, mint ma a 28 fokot. Hát ez gyakorlatilag a vénasszonyok nyara az általában inkább olyan 25 fok körüli értékeket foglal magába, de ez is belefér még. Sőt, azt mondhatnánk, hogy ma meg holnap nyár utó lesz. A nyár búcsúzik véglegesen, úgy tűnik legalábbis ezek a hőfokok. Ugyanis holnap nincs kizáró, akár 30 fok is. De ez megelőlegezi azt, hogy ez hidegfront érkezik, amely gyökeresen megváltoztatja az egész jövő hét időjárását. Tehát ma még, meg holnap is élvezni kell a szép időt. Igaz, élénk lesz a szél, de viszont a friss reggelek után ma 28, holnap akár 30 fok is lehet, mert délnyugat felől igen enyhe légtömegek áramlanak. Viszont egy tőlünk észak-keletre elvonuló ciklonnak a idézőjelben száraz hidegfrontja ér el bennünket, ami nem jó hír a mezőgazdaságnak, ugyanis valószínűleg nem hoz semmilyen csapadékot, vagy itt-ott esetleg egy-két helyen futó zápor lehet majd kedden, de az is szinte zárójelbe helyezve, tehát nem valószínű. De hát azért nem lehet kizárni egy-két helyen, hogy nem fog egy-két csepp esni, de a szárazságot semmiféleképpen ez nem fogja változtatni, illetve enyhíteni. Tehát megérkezik hétfőn a hidegfront is, és nyomában északnyugat felől jóval hűvösebb, de száraz légtömegek áramlanak. Úgyhogy hétfőn még elég kellemesen alakul a hőmérséklet. Akkor sőt, meleg is lesz, relatíve meleg lesz az éjszaka, ugye most elég sok felhő várható, mert vasárnap estétől kicsit komolyabb felhősödés érkezik északnyugat felől. Ez a felhőzet növekedés marad jellemző délelőttig, hétfő délelőttig, és ennek köszönhetően nem lesz annyira friss a reggel, sőt, kellemes 16-7 fok várható, de napközben csak 23 fok körül alakul a maximum érték. Majd ettől még hűvösebb levegő érkezik kedre, akkor a hőmérséklet tovább csökken, 4-5 fokos lehűlés várható reggel is, tehát a 12 fok körül alakulnak a minimumok, majd a maximum is csak 19 fok közelében lesz. A folytatásban tehát fokozatosan egy anticiklon épül fel, illetve húzódik föl a Brit-szigetektől lassan-lassan észak-nyugat, Észak-Európa fel, és ennek áramlási rendszerében észak-nyugat, észak felől megy meglehetősen hűvös légtömegek áramlanak. Viszont a hőmérséklet egy picit emelkedik, úgyhogy a közeljövőben, tehát szerdától a egészen a hétvégéig tart időszakban általában 21-23 fok között alakul a maximum, viszont egyre frissebbek lesznek a reggelek, többnyire 8 és 10 fok körül alakulnak a minimumok. Igaz, ha nézzük az átlag hőmérsékleteket ilyenkor, a jövő hét derekán már a reggeli 9 fok, illetve 22 fok a normális, úgyhogy gyakorlatilag az átlag körüli értékek lesznek, mert eddig el voltunk kényeztetve, és nagyon kellemes meleg, nagyon szép idők voltak. Ez most csak az átlag, tehát nem mondhatnánk valami rendkívül hideget, de a statisztikán mindjárt majd rájönnek a kedves hallgatók, hogy hát valójában azért itt egész más hőmérsékletek is vannak. Ilyen volt 1992-ben, ezen a napon 5 fok volt mindössze reggel, ez már hidegnek számít. 5 fok volt a eddig leghűvösebb reggel. Napközben viszont jócskán hidegebb volt 2005-ben, akkor csak 12 fokig emelkedett. Egész nap borongós, szeles, időnként esős volt az idő akkoriban. A legmelegebb, hát nem állunk messze tőle, de azért nem dől meg, 2011-ben volt 31 fokkal. Tehát ez volt az eddigi legmelegebb utóbbi 51 néhány évben. Tavaly viszont nagyon-nagyon szép volt az idő, reggel 13, napközben kora délután 29 fokig emelkedett a hőmérséklet, tehát nagyon szép időnk volt tavaly is, és érdekes, 100 évvel ezelőtt is kifogtunk egy jó napot, ugyanis 10 fok volt reggel, igaz, nagyon hideg volt, de délutánra 29 fokig emelkedett, tehát akkoriban is nagyon szép volt az idő, és egy hevesebb zivatar volt akkoriban. Ami a csapadékot illeti, mert nagyon nagy hiány van, akkor kicsit egy hogy mégis emlékezzünk valami szépre is. 19,5 liter esett legtöbb 2010-ben, egész nap szinte esett az eső, ami kisebb-nagyobb megszakításokkal. 2016-ban is volt eső, akkor 17,8 liter csapadék hullott. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy a hétvégére, mintha meg lenne rendelve a hétvégén, gyönyörű, szép, kiránduló időre van kilátás, ki kell használni ezt sok-sok napsütéssel, és hétfőtől megindul a lehűlés azzal, hogy a mélypontja legalábbis a mostani számítások szerint kedden lesz, akkor 20 fok alatt lesz kevéssel, de utána visszakapaszkodik 21-23 fokra a hőmérséklet, tehát eléggé kiegyensúlyozott, és ami meg érdekes, hogy a légnyomás is, ami ritka, hogy egy héten belül szinte 1019 és 1022 hektopaszkál között lesz, ez nagyon ritka eset, hogy egy héten belül ennyire kiegyensúlyozott a légnyomás, tehát ez mutatja, mennyire stabil lesz a légkör ilyen értelemben. Tehát a peremén helyezkedünk el ezeknek a ciklonoknak, anticiklonoknak, ezért nincs is eső, viszont nincs is látványos hőmérséklet utána már változás, tehát megmarad ez a 21-22 fokos hőmérséklet, pont ez miatt, tehát úgy állandósul ez az érték. Úgyhogy fel kell készülni, fel kell öltözni jobban,
0: igen.
1: Reggelente hűvösebb lesz, jócskán hűvösebb, utána napközben viszont kellemesen alakul az átlagnak megfelelő.
0: És ahogy ön is mondta, kiránduló időnk van, akkor nem csak igen. A hétvége lesz kiránduló idő, hanem akkor a folytatásban is tudjuk élvezni a természetet.
1: Melegebben kell öltözni azért.
0: Pontosan, hát ugye szeptember vége felé igen. Járunk már akkor lassan. Igen. Köszönjük igen. Szépen Kovács Géza klímakutatónak, hogy a rendelkezésünk rá, további szép napot kívánunk, kiránduljanak önök is, ha tehetik, és a folytatásért akkor hívjuk a következő héten. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra! Szép hétvégét!

0: A határon rostokolsz? Ha bannont hallgatod, akkor jósolt választottál.
1: Határhelyzet következik, igen, de nem kell rostokolni, tehát hogyha mondjuk Szerbiából megyünk Magyarország felé, és a Horgos 2, Röszke 2 átkelőt választottuk, ott egy picit több a várakozás idő, ott 40-45 percet kell vesztegelni, de az még elviselhető. Egy picit több a várakozás idő Királyhalomnál, ott fél óra körül van, és szintén ez a helyzet a Horgos 1, Röszke 1 átkelőn, de a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Abban az esetben, hogyha Magyarországról jönnétek Szerbiába, ott a határfigyelő csoportok szerint egyik határátkelő helyen sincs 15 percet meghaladó várakozás, de nyilván várjuk a ti jelentéseiteket is, hogyha ott vagytok jövet menet a határátkelő 063-621-605, ez az SMS számunk, és ide küldhetitek azt, hogy mit tapasztaltok a határon. Köszönjük szépen!

0: programajánló.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: A Numbresso a Facebookon is. Kövess minket!
1: Kulancsirtás lesz hétfőtől Szabadkán, és már is mondom az információt Szabadka területén, tehát ahogy említettem, szeptember 21-e és 29-e között kulancsirtást végeznek. Az akciót a Kommunális Ügyi Energetikai és Közlekedési Titkárság az Ombori Orisz Kft.-vel együttműködésbe bonyolítja le. A lakosság és különösen a méhészek figyelmét arra hívják fel, hogy a kezelés során alkalmazott készítmények mérgezőek a méhekre. A méh családok védelmének érdekében arra kérik a méhészeket, hogy a megadott időszakban a kaptáraikat legalább 5 kilométeres távolságra szállítsák el a kezelés alatt álló területektől, és tartsák azokat távol a permetezést követő 48 órában. Szabadka számos parkjában és zöld területein, illetve a városhoz tartozó településeken is elvégzik majd az akciót.
0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: határon rostokolsz? Ha Pannont hallgatod, akkor jó sort választottál. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitaportban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitaportban!
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax. Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
0: Pannon Rádió. A te hangod. 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál.
5: Választások 2026.
7: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berišas ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségjogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után két héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjait 4 éves megbízatási időre választják meg. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét. Szerb állampolgár rendelkezik általános választójoggal, az adott nemzeti kisebbséghez tartozik, és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe. A vajdasági magyar újrakezdés reagált a nemzeti tanácsi választások kiírására. A szervezet Facebook bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy éppen ezért alakult meg idén áprilisban független szakemberek, értelmiségiek és közösségi szereplők összefogásával. Közlésük szerint szabad sajtót és oktatást, szakmai alapokon működő intézményeket, valamint a pártpolitika függőségtől mentes közösségi életet szeretnének. Az újrakezdés a bejegyzésben élesen bírálta a vajdasági magyar szövetséget, és azt írta, változást szeretne elérni a vajdasági magyar közéletben. A szervezet egyúttal közölte, az október 25-i szerbiai parlamenti választáson az egyetemisták listáját támogatja. Ideiglenesen 9-re bővült a köztársasági választási bizottság által kihirdetett listák száma. Az október 25-én esedékes előrehozott parlamenti választáson 8-as számmal indul majd az autentikus jobboldal dr. Milos Jovanovic elnevezésű 250 fős lista. A 9-es sorszámot a népválasztása Miroslav Mikjánecic, Milos Paradilovic, Alexander Jovanovic Csuta, Szerbia Népi Mozgalom, Szerbia Új Arca ökológiai felkelés elnevezésű lista kapta, amelyen 100 jelölt szerepel.
5: Választások 2026.
7: Megkezdődött az 58. hajdújárási szüreti napok rendezvénysorozata. A hagyomány több mint fél évszázada része a település életének. A szüreti ünnepséget először 1968-ban rendezték meg, akkor még hajdukovói napok néven. A pénteki ünnepélyes megnyitón a termés és a helyi közösség került a középpontba. Szentmisével, az iskolások műsorával, kiállítással és természetesen a hagyományos csöregével várták a vendégeket. A hétvégén kulturális és közösségi programok, sportesemények és egyéb kísérő rendezvények is várják az érdeklődőket. Magyar nyelvű előadással nyitotta az évadot a Szabadkai Gyermekszínház. Színpadra állították a régiónkban Szerbia, Horvátország, Észak-Macedónia és Montenegró területén is rendkívül népszerű Máca Papucsárica, vagyis a Csoszi Csenő Cica-Mica című darabot, melynek most először készült el a magyar nyelvű fordítása. Dava Dragojevic rendező szerint az előadás nem csak az elveszett papucsok története, hanem a felnövés, a barátság és az önmagunkra való odafigyelés meséje is, ahol a rend a szeretet és a felelősség kifejezőjévé válik. A konfliktusokat megbocsátással feloldó, tanulságos báb előadás 4 éves kor felett ajánlott.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környéken jelenleg 24 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Napos, gomoly felhős időben lesz ma részünk, újabb csapadék nem várható. Délután a csúcsérték 28 fok körül alakulhat.
8: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.

0: che ci sa cave male. Buon non presso. Ho voluto di coffe in terapia.
1: A nagyatádi extrémen Magyarország egyik legrégebbi és legkiemelkedőbb triatlon versenye. Az út maga a cél mottóval filmjelzett eseményen a versenyzőknek 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és 42 km-es futást kellett teljesíteniük, még kimondani is sok, nemhogy teljesíteni. Ezt teljesítette, ezt a távot, nem más, mint Dujmovics Viktor, aki már másodszor fejezte be sikeresen a versenyt. Fervusz, üdvözöllek!
2: Sziasztok!
1: Hát sikerült-e azóta regenerálódni? Ugye a versenyre valamikor augusztus elején került sor, akkor fejezted be sikeresen. Azóta sikerült-e már visszanyerni az erődet?
2: Hát még tart egy ilyen bizonyos fokú regenerálódási folyamat, viszont azóta már egy újabb verseny történt, igaz, hogy rövid távú, de hát arra is neveztem és részt vettem rajta, szóval még mondhatni úgy, hogy ilyen aktív regenerálódási folyamatban vagyok.
1: Egy éve, ugye szintén itt beszélgettünk a verseny után, akkor beszéltél arról, hogy rendelkezel sportmúlttal, focisztál, azt mondtad, és néhány éve futsz, ez is kiderült, de egy ekkora versenyhez az a sportmúlt én szerintem kevés. Azért nagyon nagy alázat kell és munka abba, hogy egy ilyen eredmény sikerüljön.
2: Hát valóban maga a sportmúlt az nem garancia erre, viszont segített abban, hogy ne a nulláról kelljen felépíteni egy bizonyos fokú fegyelmet, illetve tervszerűséget a sportolásban, úgyhogy az mindenképpen hozzájárult, annyi, hogy nyilván ki kellett alakítani új szokásokat, tervezni kellett előre, és a terv mentén haladva ugye fegyelmezetten végrehajtani az edzéstervet.
1: Ekkora horderejű versenyre hogyan lehet felkészülni mentálisan és fizikálisan?
2: Hát az legelső lépés talán az, hogy egy reális tervet csináljunk, és ahhoz igazodjunk. Ugye, mint ahogy említetted, én már néhány éve ugye hosszú távon, illetve középtávokon futottam, ehhez jött pár évvel ezelőtt hozzá az úszás és a kerékpározás, és akkor ezeket az eddigi edzéseket, illetve a saját teljesítményemet figyelembe véve, és az mentén alakítottam ki egy edzéstervet, amit egy applikáció is, illetve a technológia is segített, mivel el vannak mentve az összes aktivitásaim egy adatbázisba, és ahhoz hozzáfér a többek között a mesterséges intelligencia, ami segítségével sikerült egy olyan edzéstervet kialakítani, ami úgymond testre szabott, és ami dinamikus is, hiszen ahogy elindul a terv, és folynak a felkészülések, akkor a test ugye reagál ezekre a dolgokra, és akkor ezt követni kell, hallgatni kell a test jelzéseire, és esetenként korrigálni kell a tervet is.
1: Azt akarod mondani, hogy húsvér edződ nincs is?
2: Nincs húsvér edzőm, nincs személyes edzőm. A technológia segít, illetve saját magamat figyelve edzek.
1: Amatőr sportoló vagy, ugye van civil foglalkozásod, és hogyan tudod ezt a sok edzés munkát a mindennapokkal összehangolni, mert mondjuk el azt is, hogy két gyermek édesapja is vagy, tehát a családban is helyt kell állni.
2: Igen, hát talán ez az egyik legnehezebb része az egésznek, hogy a munkahely, a család, ugye a gyerekek körüli kötelezettségek, iskolába eljutás, iskolán kívüli aktivitásokra eljutás, ezek azért nem menjenek az edzés kárára, és hát ehhez kellett egy bizonyos fokú fegyelem, illetve támogatás is a családon belül. Hál' Isten a nejem is sportorientált, ő is fut, illetve jógaoktató, és a mindennapjaiban neki is ugyanúgy jelen vannak az edzések. Úgyhogy hát okosan kellett menedzselni a mindkettőnk idejét, és esetenként, illetve sokszor korán reggel kellett felkelni és kimenni, az edzést elvégezni, szóval elég magas fokú menedzsmentet igényel.
1: ugye, amit magaddal szemben állítottál, hiszen megbeszéltük, hogy edződ nincs, tehát nem volt senki, aki állt mögötted, és aki zavart volna edzeni, hanem akkor saját magad kellett.
2: Hát igen, saját magamat zavartam, úgymond. Illetve hát a nejem is azért sokszor emlékeztetett, és kérdezte, akkor holnap mi van soron, mikor kell menned, hogy összehangoljuk, hogy ő is el tudjon menni, és el tudja végezni a saját edzéseit. És hát én így folyamatosan azt figyeltem azért, hogy próbáljam tartani magam az edzéstervhez, mert ugye azt, akkor is azt vallottam, amit nemrég is mondtam, hogy minél többet izzad valaki az edzéseken, annál kevesebbet vérzik majd a csatában. Úgyhogy ez úgy lengett ott a fejem felett ez a motto, és nem szívesen hagytam ki az edzéseket.
1: Amikor tavaly teljesítetted a versenyt, ugye leesett az állunk, hogy hú, hát azért le a kalappal tényleg, hogy igen, hogy van egy kis sportmúltad, de nem olyan régóta vagy a futásban, amellett még elkezdtél kerékpározni és úszni, és nagyon szép eredménnyel teljesítetted akkor is a versenyt. Ahhoz képest idén már egy órát javítottál az eredményeden. Ezt hogy sikerült, és melyik volt az a versenyszám, amiben jobb voltál, mint tavaly?
2: Hát tulajdonképpen fizikailag talán nem is volt nagyon nagy előrelépés a tavalyihoz képest. Inkább a taktika, úgymond, illetve a tervezés az, ami segített. Tavaly ugye volt némi elszámolás az izotóniás ital, illetve a sóbevitel kapcsán. Szóval ott volt a futás részén egy ilyen dehidratáció, okozta a görcsölés, ami sokat kivett belőlem, és idén ezt sikerült megoldani. Szóval egy kis matek volt, meg egy kis logisztika, és akkor így a terv, amit előkészítettem a versenyre, a hidratáció kapcsán, illetve az energiabevitel kapcsán, az működött, hál' Isten, és valójában ez hozta ezt a plusz egy órát, hogy a futás is folyamatos volt. Persze mondjuk az úszáson is nyertem, illetve a kerékpáron is nyertem néhány percet, sikerült gyorsabban ezeket a távokat teljesíteni, de talán az volt a legnagyobb hozadék, hogy a lábak viszonylag frissek maradtak a bringa után is, és le tudtam folyamatosan futni a maraton távot.
1: Ugye, hogyha azt mondod egy sportolónak, egy futónak, úszónak vagy kerékpározónak, hogy te ezt a versenyt teljesítetted, akkor azt mondja, hogy wow. De hogyha egy civilnek mondod, egy olyannak, aki mondjuk nincs benne a sportba, akkor azt fogja kérdezni, hogy de miért? Miért kell ekkora megterhelés a szervezetnek? Akkor erre mit szoktál, vagy mit tudsz válaszolni?
2: Hát talán azt, hogy ugye már gyerekkorom óta a sport az jelen van az életemben, ahogy kiesett az a része, az a labdarúgás része, akkor jelentkezett egy űr, amit pótolni kellett, amit bizonyos fokig pótolt a futás, de ahogy a távok egyre nagyobbak lettek, mert azon igyekeztem, hogy mindig egy fokkal jobb legyek, erősebb legyek ma, mint tegnap, és akkor így jutottam el ide, hogy akkor én ezt bírom, akkor tegyünk hozzá még valamit, meglátjuk, hogy ezzel a plusz terheléssel, illetve plusz logisztikával ezt egy hétköznapi ember, családos ember ezt mennyire tudja abszolválni így a mindennapokban, és így jutottunk el idáig.
1: A versenyen, amióta én a versenyt követem, mindig extrém meleg időjárási viszonyok vannak, ez volt idén is, de azért valahogy megbirkóztál vele. Mondjuk el, hogy hogyan zajlott a verseny.
2: Igen, hát a triatlon ugye egy nyári sport, az úszás rész az leginkább nyílt vízen folyik, ezért a nyárhoz igazodik a naptár. Tavaly ugye extrém meleg volt, tényleg 38-39 fok, idén valamivel enyhébb, tehát ilyen 33 fok körül alakult a hőmérséklet. Reggel 7:30-kor volt a start a gyékényesi tavon, úgyhogy hát ott azt kontrolláltan ugye egy stabil tempóval vittem véghez, ott nem siettem, próbáltam kimaradni a lögdösődésből, mert ott is könnyen megsérülhet az ember, megy a rugdalódás, meg a helyezkedés, úgyhogy ott próbáltam helyben maradni, alacsonyan tartani a pulzus, aztán a kerékpáron viszonylag egy pillanattal lassabban sikerült gyékenyesről Nagyatádig eljutni, mert végig frontális szél volt, és akkor ott úgy döntöttem, hogy akkor inkább kicsit visszaveszek, és inkább a pulzust figyeltem. Szóval folyamatosan a pulzust néztem a bringán, hogy ne szálljon el, és hogy megmaradjon tankban az az energia, ami kell majd a maratonhoz. Úgyhogy inkább a tempón egy kicsit visszavettem, abban bízva, hogy majd később, ahol már Nagyatád részén, ugye ott már körbe megyünk, ott van 4 kör még, 4,32 kilométeres kör, amit teljesíteni kell, és akkor ott voltak olyan szakaszok, ahol a szél is segített, mert hogy körbe mentünk, úgyhogy ott tudtam valamennyit hozni ezen a lemaradáson, és így végül sikerült egy 6-7 perccel talán a tavalyhoz képest előbb megérkeznem, illetve frissebbnek is éreztem magam már a futás elején, mert hát ugye, mint említettem, megoldottam ezt a hidratációs részt, úgyhogy több só került be, másképp került be a só a szervezetembe, és nem történt dehidratáció. A futás részen pedig azért volt egy kis izgalom, meg félsz, hogy ahol megint eljön az a bizonyos szakasz, az a 25-28 kilométer, hogy lesz-e megint olyan gond idén, mint tavaly. Igen, illetve a kiszáradás, meg hát ugye a fáradt lábak, és akkor így végig próbáltam fegyelmezetten visszahúzni magam, lassítani, a frissítőpontokon sétáltam, mindenhol frissítettem, és akkor 30 kilométernél kb. Ott éreztem, hogy itt most már nem lesz olyan nagy gond, és 35-nél meg elengedtem az egészet, és akkor ami még volt a tankban, azt kiürítettem, úgyhogy még gyorsulni tudtam a végére.

0: tehát bementetek a vízbe, úsztatok, kijöttél a vízből, ültél fel a bringára, lebringáztad a 180 kilométert, majd jött a futás, húztad a futócipőt, és lefutottad a maratoni távot, ami ugye kicsivel több mint 42 kilométer. Tetted mindezt milyen idő alatt?
1: Így van, az összidő az 13 óra és 47 perc a hivatalos úgynevezett gun time. Ez ugye az a két pont közti eltelt idő, amikor elindítják a versenyt az úszással, és amikor befutok a célba. Viszont ugye azt tudni kell, hogy van az úgynevezett chip time, ami az egyéni versenyzők lábán lévő chip idejét méri, mert hát ugye több mint 300 ember, mire bemegy a tóba, igen, és elkezdi az úszást, MSR-re indulunk, úgyhogy itt pár perc késéssel tudtam elindulni, szóval ilyen 13 óra 44-45 perc a tiszta idő.
0: Hogyan tudsz, ugye említetted a hidratálást, azt még megoldod, de nyilván táplálékot is kell bevinned a 13 óra alatt, a verseny ideje alatt, ezt hogyan oldod meg? Tehát hogyan juttatod a szervezetet kalóriához?
1: Sajnos a túlnyomó rész az ilyen sűrítményekből tud bekerülni, ami hát nem túl finom, és egy idő után már az embernek a gyomra is felfordul magától a látványától ezeknek a készítményeknek, de egyéb módja nincs annak, hogy azt a kellő mennyiségű szénhidrátot időszerűen be tudjuk vinni a szervezetbe. Annyi volt a különbség a tavalyihoz képest, hogy egy bizonyos ponton a feleségem hozott ki ilyen szendvicset, mondjuk úgy, szilárd frissítét, és akkor azt elmajszoltam a bringán. De mint kiderült, az is jó taktika volt, mert a gyomrommal nem volt semmi probléma. Tavaly azzal is egy kicsit küszködtem, hogy már egy bizonyos idő után ezek a gélek úgy nem nagyon akarnak lemenni, mert hát elég sűrű, szóval a gyomornak is terhelés ez.
0: Csak megoldottátok valahogy, ugye, és említettük a családot, hogy mennyire fontos egy ilyen versenynél, és nem csak egy ilyen versenynél, hanem általában is egy sportolónál, amikor mögötte áll a család és támogatja, és láttuk azt a nagyon szép megható képet, és amikor érkeztél be a célba, hogy ott volt veled a családot, ott voltak a gyerekeid.
1: Igen, nagyon fontos szerintem, nem csak nekem, hanem ahogy láttam ott a többi versenyzőt is, várta a családja, illetve szurkoltak nekik, úgyhogy ez nagyon nagy erőt ad. Illetve hát az a tudat, hogy a barátok is különböző csatornákon, ugye eljut az információ az emberhez közben, hogy szurkolnak, megszorítanak, megkövetik az eseményeket, úgyhogy az is hozzátesz az egészhez, hiszen az ember úgy érzi akkor, hogy nem teljesen egyedül van, hanem ott várják a végén, meg hát ugye a futásnál 5 kilométeres körök vannak, és ott minden, tehát majdnem, hogy óránként találkoztunk ezeken a pontokon, ahol ők szurkoltak, úgyhogy az is megadott egy plusz motivációt, hogy oké, hogy itt vannak és szurkolnak, szóval azért nem kéne felsülni.
0: Kiderült, hogy fantasztikus sportoló vagy, és hatalmas szíved van, ezt lehet, hogy nem tudják sokan, de én elmondanám, hogy ugye van a Jugorán nevű honlapod, ahol időről időre és egyre gyakrabban szervezel humanitárius akciókat, ahol pénzt gyűjtetek, ugye, és ezáltal segítetek a kiválasztott személyeknek. Honnan jött ez az ötlet, és hogyan vált be ez a kezdeményezés?
1: Régebben még nem volt az applikáció, akkor is így a munkahelyi közösséggel próbáltunk szervezni néhányszor ilyen humanitárius, illetve jótékonysági akciókat, akár a futással összekötve, és ezt úgy láttuk, vagy úgy láttam, hogy ez nagyon sok jó energiát tud megmozgatni, illetve sok embert be tud kapcsolni a jótékonykodásba, és akkor ahogy megszületett az applikáció, akkor egy természetes következménye volt, hogy akkor, hát ugye helyileg nehéz megszervezni, és bonyolult is megszervezni egy ilyen humanitárius akciót, ahol sok ember jön össze, de a virtuális térben ez ugye problémamentesebben zajlik,

0: Így hát átalakítottam az applikációt úgy, hogy tudjon, tehát alkalmas legyen ilyen virtuális akciókat létrehozni.
1: De ezen kívül nyilván vannak még terveid is a közel vagy a távoli jövőre nézve. Jövőre is itt fogunk beszélgetni egy harmadik extrém menü után talán?
0: Hát annyira előre nem mennék, már letisztult néhány dolog. Ugye az ember ilyenkor elemzi a hibáit, próbálja kijavítani azokat, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, úgyhogy ezek a dolgok már egy kb. Kialakultak a fejemben, szóval most már tudom és látom, hogy mit lehetne még előrébb vinni, és hol lehetne még némi időt nyerni.
1: Tehát akkor a tervek megvannak nyilvánvalóan.
0: Úgy homályosan, igen.
1: Akkor sok sikert kívánunk neked a jövőben is, a következő versenyeidhez, és természetesen a jótékonysági akciókhoz is.
0: Köszönöm szépen, és én is szeretném megköszönni a Pannonár TV-nek az eddigi médiafelületet, hogy segítettek népszerűsíteni ezeket a versenyeket, és embereket gyűjteni hozzá.
1: Mi is köszönjük, és köszönöm neked, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál.
8: Választások 2026.
10: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisha, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségjogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után két héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjait 4 éves megbízatási időre választják meg. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét. Szerb állampolgár rendelkezik általános választójoggal. Az adott nemzeti kisebbséghez tartozik, és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe. Ideiglenesen 9-re bővült a köztársasági választási bizottság által kihirdetett listák száma. Az október 25-én esedékes előrehozott parlamenti választáson 8-as számmal indul majd az autentikus jobboldal dr. Milos Jovanovics elnevezésű 250 fős lista. A 9-es sorszámot a nép választása Miroslav Mikić Aleksić, Milos Paraldilović, Alexander Jovanovics Ćuta, Szerbiai Népi Mozgalom, Szerbiai a új arca, ökológiai felkelés elnevezésű lista, amelyen 100 jelölt szerepel. A köztársasági választási bizottság szeptember 16-án megállapította, hogy a benyújtott 10.293 támogatói nyilat közül 9.933 volt jogilag érvényes. A lista kihirdetéséhez szükséges 10.000-hez, így még legalább 67 érvényes nyilatkozat hiányzott. A koalíció ugyanakkor már szeptember 15-én a választási lista átadását követően bejelentette, visszavonja azt, és a diákok által támogatott jelöltek mellé áll. Miroslav Aleksić ezt azzal indokolta, hogy szerintük a kormányzó rendszerrel szemben szélesebb körű egységes ellenzéki fellépésre van szükség. A választási listát azonban hivatalosan csak a kihirdetése után lehet visszavonni, ezért a koalíció előbb pótolta a hiányzó támogatói nyilatkozatokat, hogy a RIK kihirdesse a listát, majd ezt követően kezdeményezi annak visszavonását.
8: Választások 2026.
10: Késes gyilkosság történt az éjszaka Újvidéken, a gyanúsított az áldozat fia. Az asszony holttestét 3 óra környékén találták meg a Grbavice város részben. A Tanyog információi szerint a nő fiát letartóztatták, a gyanú szerint ugyanis ő végzett az édesanyjával. A férfit, aki késsel brutálisan meggyilkolta édesanyját az újvidéki Grbavicán, az Alexa Sántit utca 66-os szám alatt nem sokkal 6 óra előtt kivezették az épületből, majd rendőrségi fogdába szállították. Ezt megelőzően a mentőszolgálat munkatársai megvizsgálták. A helyszínen ott van a temetkezési szolgálat, amelynek el kell szállítani a nő holttestét. A helyszínen is még tart. Olvasható a 192.rs Instagram oldalán közzétett bejegyzésben. Megállapodás kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról. Az egyezmény lezárhatja azt a hónapok óta tartó diplomáciai vitát, amelyet Donald Trump amerikai elnök kijelentései váltottak ki. Trump korábban többször beszélt arról, hogy Washingtonnak át kell vennie az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű sarkvidéki terület felett, és katonai fellépés sem zárt ki. Az amerikai elnök szerint a megállapodás lehetővé teszi Washington számára, hogy megtegye szükséges lépéseket Grönland biztonságának garantálására, és jelentős amerikai katonai jelenlét kialakítását helyezte kilátásba. Információk szerint mindez korlátozza Oroszország és Kína katonai jelenlétét, valamint bizonyos érzékeny beruházásait is a szigeten. Matt Fredriksen dán miniszterelnök szerint az egyezmény erősíti az északi sarkvidék és az Észak-Atlanti térség biztonságát, miközben elismeri Dánia szuverenitását és Grönland önrendelkezési jogát. A dokumentumot várhatóan a jövő héten az ENSZ közgyűlésén írják alá, de azt még a törvényhozóknak is jóvá kell hagyniuk. A térségben egyébként kiaknázatlan, ritka földfémkészlet található. Az európai vezetők ágyútölteléknek használják az ukránokat, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerint Ukrajna szándékosan akadályozza a háború lezárását jelző célzás tárgyalásokat, és beavatkozik az oroszországi parlamenti választásokba. Putyin úgy fogalmazott, hogy Ukrajna már régen diktatúrává vált, mivel Volodymyr Zelenszky elnök mandátumának lejárta ellenére sem tartottak választást. Az orosz elnök az európai vezetőket azzal is megvádolta, hogy az Oroszországgal szembeni feszültség szításával próbálják elfedni gazdasági és szociálpolitikai hibáikat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Moszkvának nincsenek agresszív szándékai Európával szemben.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környéken jelenleg 25 fok van, és egy gyenge északkeleti szél fúj. Napos gomoly felhős az égbolt, újabb csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke ma 28 fok körül alakulhat.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Műsorajánló. Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

A mélység folytogatja torkomat, az elme börtön. A deszkám vörös rózsák, múzsák könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyek. De belül érzed, keserű méreg és nem rokon lélek. Hiába szeretnél, nem szeretnél, csak neked fájna. A fekete lelkem még az ördöggel is kezet rázna. Egy gyönyörű démon húz, egy angyal még a fejem fogja. Tudom, csak álmodom, hogy rab vagyok, a fejem fogja.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 2000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
5: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre, a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!

0: Espresso. Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nagyon érdekes beszélgetés következik, ez már csak azért is így van, mert egy olyan hölgyel fogunk beszélgetni, aki még soha nem volt nálunk. Ő nem más, mint Szabó Eszter, a testalapú táplálkozás vezető szakember, akit sok szeretettel köszöntök. Szia!
2: Szia! Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Most akkor kezdjük talán azzal, hogy mit jelent, hogy testalapú táplálkozás?
2: Hát kezdeném onnan, hogy van egy olyan érték, ami alapvetően a civilizációs betegségeknek egy nagyon fontos mutatója, ez az omega-6-3 egyensúlynak az értéke. És a táplálkozásunk irányában nagyon sok omega-6 mennyiség kerül a szervezetünkbe, de ugyanakkor kevés omega-3. De ezt ugye az emberek nem ismerik, nincsenek hozzászokva, hogy ezt mérjék, és ehhez van kifejezetten egy olyan mérő tesztünk, ami vércsepp analízissel működik, norvég laborral, amivel mi pontosan meg tudjuk nézni a sejtnek az értékeit zsírsav profil alapján. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha ez a borulás megvan, ugye ennek van egy jó értéke, 1:1 kellene, hogy legyen sejtszinten, de hogyha ez 3:1-nél magasabb értéket mutat, akkor sajnos sejtszinten elkezdődik egy ilyen larvált gyulladás. Ugye ezt így hívjuk, ez azzal jár még párhuzamosan együtt, hogy elkezd bekeményedni maga a sejtfal. És ez azt jelenti, hogy nem épülnek be normálisan ugye a vitaminok, tápanyagok, amit a táplálkozásunk során beviszünk, és mellette a toxinok, méreganyagok, ők pedig bennmaradnak ugye egy kemény sejtfalon keresztül magába a sejtbe. És nincs a sejtnek egy átjárhatósága, és ezáltal ugye ott egy folyamatos gyulladás generálódik, és míg a sejt gyulladásban van, addig ugye csak gyulladt sejtek tudnak létrejönni, ami pedig hosszú távon azt jelenti, hogy a szöveti károsodások majd az egész szervezetet be tudja lobbantani, amit már nyilván egy magyar labornak az értéke is tűpontosan meg tud mutatni, de egy kicsit előbbre vagyunk, tehát mielőtt nagyobb probléma történne, már lehet a megelőzésbe belenyúlni és változtatni az embereknek a táplálkozásán, de nem csak úgy, hogy ránézésre, hanem nagyon komoly háttérrel, tesztekkel dolgozunk, és személyre szabottan meg tudjuk azt nézni, hogy kinek mire van szüksége, milyen ez az átjárhatósága, mennyire van megborulva az omega-6-3 egyensúlynak az értéke, és ennek megfelelően tudunk egy olyan táplálkozási irányt javasolni, ami által ugye az ember vissza tudja állítani ezt a sejtszintű egyensúlyt, és azáltal ugye egy gyulladásmentes sejtállományt tud létrehozni, és akkor már nem kell attól félni, hogy a civilizációs betegségek felütik a fejüket, ugye többek között itt gondolok akár a szív- és érrendszeri problémára, cukorbetegségre, autoimmun betegségekre, tehát minden olyan mai korban megtalálható gyulladás alapú és központú tünetekre és betegségekre, ami innen ered. De ide tartozik ugye az ADHD, a mentális problémák, anyagcsere, bérrendszeri problémák, tehát hogy ízületi problémák, tehát ami sejtszintű, abban mi tudunk változást hozni, mérhetően és hatékonyan.
1: Mennyire van benne a köztudatban ez a gyulladásmentes táplálkozás, hogy mennyire ismerik az emberek azt, hogy mi az, amit szabad fogyasztaniuk, hogy az egészségüket megőrizzék, és mi az, amit talán kerülni kell?
2: Hát, hogy mennyire van benne a köztudatban, azon dolgozunk, hogy egyre inkább benne legyünk, hogy ne csak a testsúlyunkat és a cukor meg a koleszterin szintünkkel legyünk tisztában, hanem tényleg ezzel az omega-6-3 egyensúly értékkel is. És hát amit kerülni kell, legfőképpen a feldolgozott növényolajokat, napraforgóolaj, margarin, pálmaolaj, ezeket mindenféleképpen, a feldolgozott élelmiszereket, ugye ezek nagy mértékben tartalmaznak cukrot, növényi olajokat, tehát ez nagyon nagy gyulladásserkentő hatással bír, de többek között ide sorolnám feldolgozott élelmiszereket, ugye

0: és nyilván az a célunk, hogy minél több emberhez eljusson az a tudatossági szint, hogy igenis mérje magát, mert visszacsatolva még azt hozzátenném, hogy akinek kemény a sejtfala, és ugye nyilván eddig nem mérte, annak ugyanúgy a D-vitamin szinte sem lesz tökéletes, hiszen nem tud beépülni, nem tud D-hormon átalakulni, tehát nem tud átmenni egy kemény sejtfalon keresztül, és ugye maga a betegségeknek egy nagy százaléka is ugye egy D-vitamin hiányra vezethető vissza, úgyhogy mi azt is javasoljuk, hogy fél évente legalább mérje az ember ezt a szintjét is.
1: Felsoroltad gyakorlatilag, hogy mit nem lenne szabad fogyasztani, tehát mit kerüljünk, és melyek azok az élelmiszerek, amelyekből viszont többet kellene. Ha valaki mondjuk holnap szeretné elkezdeni ezt a gyulladásmentes táplálkozást, étkezést, akkor hogyan induljon neki? Tehát melyek legyenek az első lépések?
0: Az első lépés, hogy megnézzük, hogy honnan indulunk, mert hogy megnézzük, hogy ő honnan indul, hogy érzi magát. Ugye magát a gyulladást, azt a stressz faktor is tudja lobbantani. Minden gyulladás a bélrendszerből indul, tehát nekünk azt is figyelembe kell venni, hogy ő milyen körülmények között él, milyen hatások érik, és hogy tudja beilleszteni ugye ezt a megfelelő táplálkozást a napi rendjébe, hiszen lehet, hogy tehát nem vagyunk teljesen egyformák. Ennek megfelelően, ugye ha látjuk a teszten a pontos értékeket, én azt is látom, ha ő mondjuk szorongó vagy belső feszültsége van, tehát ez is teljesen egyértelműen látható magával a tesztből, akkor ennek megfelelően tudom neki javasolni azt, hogy tudjuk egy jó fél év alatt egyenesbe tenni magát a sejtállományt mérhetően, tehát nem csak úgy, hogy én most elmondom, hanem tényleg nyomon tudja követni, akár havonta újra tudja nézni magát, de én fél évente ezt szoktam javasolni, hiszen fél év alatt már jelentős változást tudunk elérni.
1: Sokan ugye mondják, hogy régen mindent megettünk, mégsem volt ennyi modern betegség. Mi változott meg? Az ételeink változtak, vagy inkább mi változtunk meg?
0: Hát az ételek összetétele változott meg egyébként. Most ha a gyümölcsökre, zöldségekre gondolunk, akkor nyilván ott a vitamin tartalma, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy elkezdődött ugye az iparosodás, elkezdődött a tömeggyártás, ugyanúgy, ha a húsokat nézzük, ugyanúgy a feldolgozott élelmiszereket, hiszen nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokan ugye már nem gazdálkodnak, akár otthon a kis kertjükbe, mert felgyorsult a világ, és mindenkinek sokkal egyszerűbb ugye a gyors ételeket választani, vagy az előkészített feldolgozott ételeket, hiszen így tudja beilleszteni az étkezést a napi rendjébe. De ugyanakkor ez oda vezet, hogy jönnek ezek a betegségek, mert ezek az ételek tele vannak mindenfélével. Én azt javasolom, hogyha valaki ebbe bele akar kezdeni, hogy mindenféleképpen először ugye nézzük meg, hogy honnan indul, másodszorban pedig az összes növényolajat, a tiltólistás, amit az előbb említettem, és nézni az összetevőket, mert akár a kekszek is tartalmazhatnak pálmaolajat, ami ugye nagyfokú gyulladás serkentő. Annyit így előjáróban tudok is mondani, például a napraforgóolajnak ez az értéke, ugye aminek 3 az 1 kéne, hogy legyen a szervezetünkben, az 200 az 1-hez. Ez azt jelenti, hogy 200-szor több, mint ami megfelelő lenne a mi szervezetünkben, tehát nagyfokú gyulladás serkentő márkerrel rendelkezik gyakorlatilag. Tehát a növényolajokat szoktam javasolni, hogy ezt hagyjuk el, helyette a mangalica zsír, ami tökéletesen megfelelő akár egy rántott húsnak az elkészítéséhez, tehát nyilván itt belemehetünk a húsokba is, hiszen azok is már ugye tudjuk, hogy mivel nem úgy tartottak, mint annak idején, ugye a nagymamáink vagy a dédnagymamáink korában, tehát nem legelőn tartott és kapirgálós tyúkoknak a tojását vagyunk képesek fogyasztani minden esetben, ezért ez az érték elkezdett nagyon rohamosan és ütemesen növekedni. Én nagyon sok gyermekkel foglalkozom, leginkább az ADHD területén, és ez az érték ez gyakorlatilag 100 fölött is jelentősen mennyiségben szokott mutatkozni. A jó érték a 3 az 1 maximálisan, és ez a 3-as, ez 100 fölött van, tehát az omega 6 iránya, és akár egy 3 éves gyereknél is. Tehát kortól nemtől független.
1: Hogyha most azt kérdezném tőled, hogy melyik lenne az a 3 alapanyag, amit mindenképpen otthon kellene tartanunk és fogyasztani, akkor melyeket javasolnád?
0: Olívaolaj, brokkoli, és mondjuk az omega 3.
1: Abban az esetben ugye említettük, hogy mennyire jó lenne, hogyha kivizsgáltatnánk magunkat, és

0: és elindulnánk a jó úton, és fel szeretnének téged keresni, akkor hol tehetik meg, tehát hol vagy elérhető, hol tudnak veled kapcsolatba lépni a mi vajdasági hallgatóink?
1: De van egy olyan Facebook közösségünk, hogy gyulladásmentes táplálkozás, sejtszintű egészség. Ezt én hoztam létre, itt az egészségtudatosságot erősítjük, és folyamatosan edukáljuk a posztokkal. Tehát itt tudnak elérni, és itt tudunk segíteni személyre szabottan.
0: Én azt hiszem, hogy ezzel a beszélgetéssel felhívtuk a figyelmet, aki pedig érdekelt, és bízom abban, hogy nagyon sokan lesznek, azok Szabó Esztert fel fogják keresni. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy kicsit betekinthettünk ebbe a táplálkozásba.
1: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszélhettem róla. Minél több emberhez el kell vinnünk a hírt, hogy időben tudjunk ezen változtatni.
0: Köszönjük neked! További szép napot és kellemes hétvégét!

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Reklám.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: When you try to find the words but they ain't flowing. When you're sitting by the phone but no one's calling. Call me up and I'll be on my way. When you're acting like you're fine but you ain't coping.

0: topolya ünnepel. Nos, akkor lássuk, hogy mivel várják azokat, akik ellátogatnak Topolyára. Lesz Demjén Ferenc koncert, de a Csalóka is fellép. A Topolyai Napok 2026 rendezvény sorozat keretében ma 9 órakor kezdődött a 24. hagyományos mézvásár a rendezvények terén. Az esemény a Topolyai Napok egyik visszatérő közkedvelt programja, amely a hely és a vendég méhészek termékeit mutatja be. A gyermek kavalkád a község legkisebbjeinek vidám forgataga 10 órakor, illetve 10 órától várja a szülőket, nagyszülőket és minden érdeklődőt. A Juhász Erzsébet könyvtárban 18 órakor megnyílik a Topolya részletekben lakozik című fotókiállítás, és átadják a díjakat. A rendezvények terén 19 órai kezdettel várják az érdeklődőket a Bor utca kiváló vajdasági borászatokkal, változatos borkínálattal, jó hangulattal. Nem csak kóstolni lehet, hanem találkozni a borászokkal, beszélgetni, felfelezni a vajdasági borvidékek sokszínűségét, és természetesen élvezni a rendezvény különleges hangulatát. A szombatesti főprogram 20 órakor kezdődik, Demjén 80 címmel, Demjén Ferenc koncerttel várják a közönséget, ami tűzijáték, majd DJ Allen műsora követ. A rendezvény sorozat vasárnap 9 óra 30-kor a Topolyai Polgárokért bemutatott szentmisével folytatódik a Sarlós Boldogasszony templomban. A Topolyai Napok idei programját 18 órakor a színházteremben a 35 éves Csalóka népzenei együttes koncertje zárja. A Hurra Vonóra, 35 éves a Csalóka elnevezésű jubileumi koncert alkalmából színpadra lépnek Rózsa Tibor és Rózsa Levente hegedűsök, Kelemen Zsolt, tamburás, brácsás, Borsodi Árpád nagybőgős, valamint Borsodi Patyerek orsolya és Rózsa Kincső énekesek. Az együttes tagjain kívül Kis Imre, Szerda Anna és Savelin László énekel, Csonka Balázs prima tamburával és harmonikával, Szerda Balázs pedig tambura kontrával színesíti a műsort. Minden út vezessen tehát Topolyára ezen a hétvégén, ami csodálatosan szép lesz, ahogy Kovács Géza klímakutató is elmondta, tehát lehet szabadtéri programot szervezni, akár Topolyán is.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Annompresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Love is just a kiss away. Pannon Rádió, a te hangod. Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400. Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a Híradó főbb témái. November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Ideiglenesen 9-re bővült a választáson induló listák száma. 38 napi rendi ponttól döntöttek a Magyar Nemzeti Tanács tegnapi ülésén. Gyilkosság történt az éjszaka Újvidéken, és újabb mobilrendelők indulnak a szerbiai falvakba. Mondom a részleteket.
2: Választások 2026.
1: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A voksoláson 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt. Közülük 21 közvetlen úton választja meg nemzeti tanácsának tagjait. A Gorán és az orosz nemzeti kisebbség elektori közgyűlés útján jelöli ki képviselőit. A választásokat Demo Berisha, az emberi és kisebbségi jogokért, valamint a társadalmi párbeszédért felelős minisztérium ügyvivő minisztere írta ki a Szerbia palotában, és jelezte, hogy a tárca, a törvények és a választási eljárások tiszteletben tartása mellett támogatja a folyamat lebonyolítását.
3: Szerbia annyira erős, amennyire az ország polgárai elégedettek, és amennyire élni tudnak valamennyi jogukkal. Ezúton ismét arra kérek minden nemzeti kisebbségi tanácsot, hogy a mai naptól kezdve sikeresen végezzék el az előkészületeket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy ezek a közösségek megfeleljenek az elvárásoknak, vagyis jogaik a törvényekkel összhangban tovább erősödjenek.
1: Ideiglenesen 9-re bővült a köztársasági választási bizottság által kihirdetett listák száma. Az október 25-én esedékes előrehozott parlamenti választáson 8-as számmal indul majd az autentikus jobboldal dr. Milos Jovanović elnevezésű 250 fős lista. Dr. Milos Jovanović, a lista vezetője, korábban úgy fogalmazott, a választások sorsdöntőek lesznek, szavai szerint a legfontosabb kérdések között szerepel, hogy hol húzódjanak az államhatárok, hogy Ratko Mladić háborús bűnösnek vagy hősnek kell tekinteni, milyen legyen a házasság intézménye Szerbiában, illetve be kell vezetni szankciókat Oroszországgal szemben. A 9-es sorszámot a népválasztása Miroslav Miki Aleksić, Milos Paradilović, Alekszandar Jovanović juta, Szerbiai Népi Mozgalom, Szerbia új arca, ökológiai felkelés elnevezésű lista kapta, amelyen 100 jelölt szerepel. A köztársasági választási bizottság szeptember 16-án megállapította, hogy a benyújtott 10.293 támogatói nyilat közül 99.933 volt jogilag érvényes. A lista kihirdetéséhez szükséges 10.000-hez így még legalább 67 érvényes nyilatkozat hiányzott. A koalíció ugyanakkor már szeptember 15-én a választási lista átadását követően bejelentette, hogy visszavonja azt, és a diákok által támogatott jelöltek mellé áll. Miroslav Aleksić ezt azzal indokolta, hogy szerintük a kormányzó rendszerrel szemben szélesebb körű egységes ellenzéki fellépésre van szükség. A választási listát azonban hivatalosan csak a kihirdetése után lehet visszavonni, ezért a koalíció előbb pótolta a hiányzó támogatói nyilatkozatokat, hogy a RIK kihirdesse a listát, majd ezt követően kezdeményezi annak visszavonását. A Köztársasági Választási Bizottság hivatalosan kihirdette a listánkat, így most már annak is megteremtődtek a feltételei, hogy hivatalosan visszavonjuk, erre legkésőbb hétfőig sor kerül, nyilatkozta a Fonetnek Alekszandar Jovanović Tyuta, az ellenzéki koalíció egyik vezetője. A mezőgazdaság helyzetéről, a termelés nehézségeiről és a támogatási lehetőségekről beszélgetett két királyhalmi gazdával, dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A helyi termelők almával és burgonyával foglalkoznak, vagyis két olyan kultúrával, amely királyhalom mezőgazdaságában az elmúlt években fontos szerepet kapott. A településen ugyanis jelentősen átalakult a termelés. A korábban szinte mindenhol termesztett alma mellett egyre többen kezdtek burgonyával foglalkozni. Dudás Dániel és Dédis Szuzan összeállítása.
0: Két királyhalmi termelő gazdaságába látogatott el dr. Pásztor Bálint és a Vajdasági Magyar Szövetség több képviselőjelöltje. A találkozón a gazdák saját tapasztalataikon keresztül mutatták be, milyen kihívásokkal kell ma szembenézniük a mezőgazdasági termelőknek. A beszélgetésen a mezőgazdasági támogatások is szóba kerültek. Ezek a gazdák számára lehetőséget teremthetnek a géppark fejlesztésére, az ültetvények korszerűsítésére vagy a termelés egyéb költségeinek enyhítésére. Fodor Ervin, királyhalmi termelő.
4: Amire lehetőségünk van pályázatokra, kihasználjuk maximálisan. Azon belül önerővel küzdünk, próbálunk többféle terméket termelni, annak érdekében, hogy fejlődjünk, talpon maradjunk, úgy energetikusan is, tehát napelemekkel próbáljuk a költségeinket szűkíteni. Hát próbálunk túlélni, úgymond. Én úgy gondolom, hogy azért működik ez. Aki nagyon akarja ezt a szakmát csinálni, annak ők azért túlélnek.
0: A gyümölcsösök esetében a termelőknek nem csak az ültetvények kialakításával és fenntartásával kell számolniuk, hanem az időjárási kockázatokkal, a növényvédelemmel és az értékesítéssel is. A burgonya termesztésben pedig szintén komoly kérdés, hogy a megtermelt áru milyen áron és milyen gyorsan talál gazdára. Teleki Lóránt, királyhalmi termelő.
5: Itt a környékünkön a zalma termesztés az úgy mondom, hogy lemenő ágazatban van, tehát több éve már sajnos a gyümölcsös gazdák nem igazán tudnak profitot termelni, tehát komoly mínuszokat vonz magával az alma, és akkor gyakorlatilag mindenki próbál váltani. Most van, aki burgonya termesztéssel, van, aki sárgarépával, káposztával, mindenki próbál több lábon állni, mert sajnos az alma termesztésből az utóbbi 3 évben csak komoly mínuszokat tudtunk gyártani. Jelenleg is szinte értékesíthetetlen az alma.
0: Dr. Pásztor Bálint szerint a közvetlen egyeztetés a gazdákkal azért fontos, mert így első kézből lehet megismerni, milyen problémák merülnek fel a mindennapi termelés során, és ebből sokat lehet tanulni.
6: Tudni kell változni, tudni kell alkalmazkodni, és akkor meg lehet maradni, fejlődni lehet. Mi pedig ehhez hozzátesszük, amit hozzá lehet, ezért fontos az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek tartományi mezőgazdasági titkárságon van titkárhelyettese most már mandátumokon át. A tartományi mezőgazdaság fejlesztési alapnak az igazgatója szintén a VMS színeit képviseli, és ezért a vajdasági magyar gazdák nagyobb mértékben jutottak hozzá ezekhez a lehetőségekhez, mint korábban. Meg a Prosperitáti Alapítvány lehetőségrendszerét is hozzá kell tenni. Itt Királyhalmon 205 sikeres pályázó nyert el több mint 2 millió euró értékben vissza nem térítendő támogatást.
0: Királyhalmon a mezőgazdaság folyamatosan alkalmazkodik a változó körülményekhez, a gazdák számára pedig továbbra is az egyik legfontosabb kérdés, hogyan lehet úgy megtervezni a következő éveket, hogy a befektetett munka és költség mellett kiszámítható maradjon a gazdaság működése.
2: Választások 2026.
1: A Magyar Nemzeti Tanács 27. rendesülésén a 38 napi rendi pont zömét oktatási és kulturális kérdések tették ki. A testület több oktatási és kulturális intézmény munkájáról és pénzügyi jövőévi tervéről határozott. Emellett számos 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvi osztály megnyitását is jóvá hagyta. A testület iskolák vezetésével és működésével kapcsolatos kérdésekről is döntött. Mecseri Anita beszámolója.
7: A pénteki ülésen a Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmények vezetői számoltak be az elmúlt időszak munkájáról, valamint a következő időszak terveiről és programjairól. A Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény a 2025-ben és 2026-ban a többi közt sportnappal, környezettudatosságra neveléssel és fejlesztő foglalkozásokkal várta a gyerekeket. Kiemelt programjuk az Így tedd rá, amelynek köszönhetően az intézmény Vajdaságban elsőként kapja meg a Minta intézményi címet. A tervek szerint folytatódnak egyebek mellett az ünnepkörökhöz kapcsolódó programok, családi napok, valamint a Mi leszek, ha nagy leszek elnevezésű kezdeményezés is. Katona Novák Ágnes, a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény igazgatója.
8: A 2026-27-es munkaévben 165 gyermek kezdte meg a nevelési évet, szeptember 1-én 8 csoportban indult el a nevelőoktató munka. A csoportok feltöltése a törvény által meghatározott maximális gyermeklétszámig történik, folyó év májusában kiírt pályázat alapján. A nevelő-oktató program és a nyújtott szolgáltatások megtervezése és fejlesztése során kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek jólétének biztosítását, szükségleteik felismerését, valamint kezdeményezéseik és véleményük tiszteletben tartását. A játékot, mint a nevelés alapvető módszerét.
7: Külön figyelmet kaptak a kis létszámú osztályok is. Az előterjesztések célja, hogy a gyermekek és fiatalok lakóhelyükhöz minél közelebb anyanyelvükön végezhessék tanulmányaikat. A kérelmek a Vajdasági Magyar Oktatási Hálózat megtartását és megőrzését szolgálják. A testület így több 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitását is jóváhagyta. Szabó Gábor, a csantavéri Hunyadi János általános iskola igazgatója.
9: Mindaz, amit természetesnek gondolunk, valójában hosszú évek közösségi és politikai munkájának eredménye. Mert ezek az osztályok nem nyílnak meg maguktól. Sem Erzsébetlakon, sem Becskereken, sem Újvidéken, sem Szentagunarason. Egy jogszabály önmagában nem fog kiállni egy kétfős magyar osztályért. Egy rendelet önmagában nem fogja végigjárni ezeket az intézményeket. Egyetlen gyermek mögött is ott kell állnia valakinek, aki azt mondja, ennek a gyermeknek joga van magyarul tanulni, és mi ezt a jogot érvényesíteni is fogjuk. Ehhez pedig erős magyar érdekképviselet kell. Olyan érdekképviselet, amely nem csak akkor erős, amikor százakról vagy ezrekről van szó, hanem akkor is, amikor ötről, kettőről vagy éppen egyről.
7: A napi rendi pontok között kulturális témák is szerepeltek. A testület jóváhagyta a Zentai Magyar Kamara Színház, valamint a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár 2027. évi munka és pénzügyi tervét. Emellett a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház idei munkatervének módosításáról is döntöttek. Mészáros Gábor, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója.
10: A 2027-es év programtervét ismertetném, amely a jelenlegi helyzetnek és a jelenlegi bizonytalan helyzetnek köszönhetően csupán két nagy produkcióra redukálódik. Sajnos ez biztonsági okokból láttam elő ezt a két nagy produkciót, ami nem zárja ki azt, hogy módosítás által kérvényezni fogunk még valamely kisebb produkciók létrehozását, de ez még a jövő meséje.
7: A testület iskolaprogramok véleményezéséről, igazgatóválasztási eljárásokról, 7 oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjéről, valamint a Szabadkai 7 nap lapkiadó Kft. 2026-os évi pénzügyi tervének módosításáról is döntött.
1: Késes gyilkosság történt az éjszaka Újvidéken, a gyanúsított az áldozat fia. Az asszony holttestét 3 óra körül találták meg a Gröbavica városrészben. A tanyog információi szerint a nőfiát letartóztatták, a gyanú szerint ugyanis ő végzett az édesanyjával. Taxiknak, majd egy üzlethelyiségnek ütközött egy autóbusz ma hajnalban Belgrádban. A balesetben 5 megsérültek. Az érintett autóbusz a fővárosi tömegközlekedés egyik járműve. A baleset reggel 4:30 körül történt. A sofőr nem sokkal azután veszített el uralmát az autóbusz felett, hogy elindult a végállomásról. Előbb 2 taxinak, majd egy üzlethelyiségnek csapódott. 5 mobil rendelőt és egy mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Alexander Stefoszki, az egészségügyi minisztérium államtitkára elmondta, a járműveket elsősorban a vidéki és nehezen megközelíthető településeken élők ellátására szánják. Az ott élő idősek és krónikus betegek gyakran csak mások segítségével tudnak eljutni a legközelebbi rendelőbe vagy egészségházba. A mobil egységek révén azonban saját falujukban vagy lakóhelyük közelében vehetnek részt a vizsgálaton. A járművek korszerű orvosi rendelőként működnek, EKG készülékkel, ultrahanggal és pirométerrel is felszerelték őket. Szerbiában az első 10 mobil rendelő július közepén kezdte meg működését 10 város és község területén. A világban támogatásával további mobil rendelők és gyógyszertárak beszerzését is tervezik. A pontos idő 12:15.
11: Időjárás. Ma kellemesen meleg, napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, nem lesz jelentős légmozgás. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet és eső zápor, több helyen is előfordulhat. Hajnalra 10-15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk. Hétfőn reggelre esővel, záporral vonul át a hideg front. Napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 16-18 fok várható, délután pedig 20 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
12: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
13: Reklám.
14: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
12: Bomax.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
17: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
18: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre, a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

12 óra 33 perc a pontos idő, ti továbbra is a Pannon Pressót hallgatjátok itt a 91,5-ön. A folytatásban pedig egy közérdekű infóval érkezem. Azokhoz szólok, akik Szabadkán, a Kőrösi úton is a környékén laknak, mert hogy útlezárásra számíthatnak hétfőtől, és mondom a részleteket. Szabadka város közigazgatási hivatalának kommunális ügyi energetikai és közlekedési titkársága értesíti a polgárokat, hogy a Tiszta Szerbia projekt részeként folytatódnak a munkálatok a Szennyvíz csatorna hálózat bővítésén, valamint a háztartások hálózatra kötésén is. Ennek következtében a Kőrös utcának a körforgalomtól, azaz az 51. hadtest az északi és a Partizán bázisok utcák kereszteződésétől a Kopaonik utcáig tartó szakaszát lezárják a forgalom előtt. A tervek szerint a munkálatok a körforgalomtól indulnak és szakaszosan folytatódnak szeptember 21-től, vagyis hétfőtől egészen szeptember 30-áig. A munkálatok ideje alatt az utcákat 7 és 16 óra között lezárják, azon kívül a forgalom a megszokott forgalmi rend szerint zajlik. A munkálatok első szakasza a Kőrös utcának a körforgalomtól a Hőspinki utca kereszteződéséig tartó szakaszát ölelik fel. A második szakasz munkálatai a Kőrös utcán a Hőspinki utca kereszteződésétől a Bajmok utca kereszteződéséig folynak. A harmadik szakaszban a Kőrös utcának a Bajmok és a Kopaonik utcák kereszteződése közötti részét érintik. Az útlezárások ideje alatt csupán a kivitelező járművei használhatják az utakat.

0: Lemaradtál egy érdekes interjúról?
1: Szeretnél képet is társítani a hanghoz?
0: Kíváncsi vagy a műsorban említett program részleteire? Kattints a Pannonpresso Facebook oldalára. Panorádió, te hangod.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A magyar kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alapból Magyarországnak járó fejlesztési forrásokról, közölte Orbán Anita. A magyar külügyminiszter kiemelte, hogy 2028-ig 254,1 millió euró, vagyis több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány célja, hogy olyan megállapodást szülessen Norvégiával, amelynek keretében a támogatások többségét zöld fejlesztésekre, a helyi közösségeket segítő programokra, kulturális projektekre, társadalmi felzárkóztatásra, valamint egészségügyi és intézményi fejlesztésekre fordíthatják. A tárca vezetője szerint a tárgyalások jól haladnak, és hamarosan konkrétumokról is beszámolnak. A norvég alap az Európai Gazdasági Térség keretében működik, és Norvégia, Izland, valamint Liechtenstein 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkóztatását támogatja. A jelenlegi támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Megállapodás kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról. Az egyezmény lezárhatja azt a hónapok óta tartó diplomáciai vitát, amelyet Donald Trump amerikai elnök kijelentései váltottak ki. Trump korábban többször beszélt arról, hogy Washingtonnak át kell vennie az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű sarkvidéki terület felett, és a katonai fellépés sem zárta ki. Az amerikai elnök szerint a megállapodás lehetővé teszi Washington számára, hogy megtegye a szükséges lépéseket Grönland biztonságának garantálására, és jelentős amerikai katonai jelenlét kialakítását helyezte kilátásban. Információk szerint mindez korlátozza Oroszország és Kína katonai jelenlétét, valamint bizonyos érzékeny beruházásait is a szigeten. Matt Fredriksen dán miniszterelnök szerint az egyezmény erősíti az északi sarkvidék és az Észak-Atlanti térség biztonságát, miközben elismeri Dánia szuverenitását és Grönland önrendelkezési jogát. A dokumentumot várhatóan a jövő héten az ENSZ közgyűlésén írják alá, de azt még a törvényhozóknak is jóvá kell hagyniuk. A térségben egyébként kiaknázatlan ritka földfémkészlet található. Megkezdődött az 58. hajdújárási születi napok rendezvény sorozata. A hagyomány több mint fél évszázad a része a település életének. A születi ünnepséget először 1968-ban rendezték meg, akkor még hajdukovói napok néven. A pénteki ünnepélyes megnyitón a termés és a helyi közösség került a középpontba, szentmisével, az iskolások műsorával, kiállítással, és természetesen a hagyományos töregével várták a vendégeket. A hétvégén kulturális és közösségi programok, sportesemények és egyéb kísérő rendezvények is várják az érdeklődőket. Magyar nyelvű előadásra nyitotta az évadot a Szabadkai Gyermekszínház. Színpadra állították a régiónkban Szerbia, Horvátország, Észak-Macedónia és Montenegro területén is rendkívül népszerű Máca Papucsárica, vagyis a Csoszi Csenő Cica Mica című darabot, melynek most először készült el a magyar nyelvű fordítása. Davor Dragojevics rendező szerint az előadás nem csak az elveszett papucsok története, hanem a felnövés, a barátság és az önmagunkra való odafigyelés meséje is, ahol a rend, a szeretet és a felelősség kifejezővé válik. A konfliktusokat megbocsátással feloldó tanulságos bábelőadás 4 éves kor felett ajánlott.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környéke jelenleg 26 fok van, és gyenge északi szél fúj. A meteorológusok szerint vasárnap eleinte mindenhol a napsütése lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Hajnalra 7 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 26-tól 30 fokot mérhetünk.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Young money, young money.
14: Love in a thousand different flavors.

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

0: Test, lélek, jó közérzet.
1: Minden, ami segít, hogy jobban érezd magad a bőrödben.
0: Egészségpercek a Pannonpresszóban, szombatonként 13 óra után.
1: Google helyett inkább szakértőkre vagy kíváncsi? Nincs orvosi szakzsargon, nincs pánikkeltés, csak érthető válaszok és praktikus tanácsok. Egészségpercek a Pannonpresszóban.
2: A Pannonpresszó utolsó órájában, mint minden szombaton, az egészségperceket is figyelemmel követhetitek. Ma dr. Kassa Bálint nyugalmazott általános orvos arról szól, hogy miként tudjuk hozzásegíteni a szervezetünket, hogy könnyebben alkalmazkodjon a napi hőingadozásokhoz. A több mint 10 fokos hőingás fokozott terhelést jelent minden ember számára. Ilyenkor gyakori tünet lehet a vérnyomás ingadozás, a krónikus betegek és az idősek múló rosszulétet és keringési panaszokat tapasztalhatnak. Hogyan tudunk minél jobban és hatékonyabban akklimatizálódni? A szakember elmondja. Maradjatok velünk a folytatásban is. A Pannonpresszó egészségpercek rovatában dr. Kassa Bálint általános orvossal fogunk beszélgetni. A témánk pedig nagyon aktuális, hogyan alkalmazkodjunk, vagy hogyan segítsük a szervezetet alkalmazkodni a hirtelen hőmérsékleti változásokhoz, mert hogy ugye a reggeli órákban még 10 fokokat mérünk, aztán a nap folyamán a legmelegebb órákban akár a 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, és ez igencsak megviseli a szervezetet. Köszöntöm sok szeretettel a doktor urat, a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, meg azokat, akik ezzel a műsorral lepnek meg bennünket.
2: Köszönjük szépen, doktor úr! Tehát akkor mit tanácsolna, hogyan tudnánk segíteni önmagunkon, hogy ugye ezeket a hirtelen hőmérsékleti változásokat valahogy könnyebben elviseljük? Ugye sokaknál jelentkezik ilyenkor szédülés, vagy gyengélkednek ilyenkor fejfájás és hasonló tünetek.
3: A következőképpen történnek a szervezetünkben ezek a folyamatok, hogy ugye a külső körülmények változnak, és nagy mértékben tudnak változni, mint ahogy tapasztaljuk is, hogy a reggeli órákban 10 fok körüli hőmérséklet van, a dél körül már akár lehet 25-26 fok is, és ezek olyan komoly megváltozott körülmények, amelyek a szervezetünket megterhelik azért, mert a szervezetben viszont mindig egy állandóságnak kell működni, és ez az állandóság ugye a 37 fok körül van, tehát az, ami ezt meg akarná úgymond bolygatni, ezt a belső környezetet, azt a szervezetnek helyre kell állítani. Tehát akkor mindenféleképpen arra törekszik, hogy a belső egyensúly megmaradjon, és a szervezet ezek körülmények között tovább tudjon működni. Na most ugye nyilvánvaló, hogy az a fiatal vagy jó egészségű szervezet, amely ezekkel a folyamatokkal könnyebben meg tud birkózni, tehát nincsenek neki különféle egészségügyi, sőt lelki problémái sem, azok könnyen átteszik magukat ezeken a változásokon, vagy könnyebben legalábbis átteszik ezeken a változásokon. Az idősebb, betegebb szervezetek viszont sokkal nehezebben, és ezért azoknak különösen oda kell figyelni arra, hogy a szervezetüket segítsék ezeken az átmeneti időszakokon, amely ugye ebből az idei forró nyárból majd átvezet bennünket a télbe, és ez az átmeneti időszak ugye szintén ilyen megterhelésekkel jár. Az a helyzet, hogy ha nem vigyázunk és nem segítsük a szervezetünket aktív tevékenységgel, tehát nem viseljük, csak passzívan várjuk a változást, abban az esetben a szervezetet megviseljük, és ez a megviselés, ez a próbára tétel nagy mértékben képes zavarni és megbolygatni az egészségünket. Tehát mit kell tennünk ahhoz, hogy ez a folyamat, ez az átmeneti időszak valahogy lebonyolódjék, és minél fittebben, minél jobb egészségben várjuk meg a téli napokat, ugye, amelyek majd még megint más formában fognak bennünket próbára tenni. Ugye a nyári körülmények között a szervezetünk bőségesen kapott pénzt, és lehetőleg valószínűleg minél többen tartózkodtak kint a világosban, tehát élvezték a fény által adott körülményeket, amelyekhez a szervezetünk akár evolúciósan is hozzászokott, és ez most bizony ebben az időszakban csökkenni fog, ugye mind rövidebbek lesznek a napok, mind hosszabbak lesznek az éjszakák, és bizony ilyenkor azok a hormonok, amelyek a nyáron megadták nekünk azokat a boldogság pillanatokat, ugye különösen a tavaszi időszakban, amikor kimentünk is, ugye szinte újjászülettünk a gyönyörű napsütésben, az ébredező természetben. Nos, az úgynevezett szerotonin vagy boldogság hormon a sötétedés és a mind hosszabb éjszakák hatására lassan átváltozik melatoninná, ami viszont az álmosságot, az alvást fokozza, és ugye ezzel, tehát a fényből átmegyünk az alvásra, tehát a fény csökkenésével oda kell figyelnünk, hogy a melatoninnak a hatását mindinkább kihasználjuk, és vigyázzunk arra, hogy jó legyen az alvásunk, mert a jó alvás alatt lehetőség válik arra, hogy a szervezetünk regenerálódjon, mindazok a károsodások, amelyek előző nap érték, megjavuljanak, kicserélődjenek, és másnapra a szervezet minél inkább felkészülten tudjon várni, és elősegíteni a napi feladatoknak a megoldását. Mozgás nélkül az embernek az életen elképzelhetetlen, tehát azok a tevékenységek, amelyek a napi szükségletek, azokra a mozgásban függetlenül az őszi vagy akármilyen időszaktól szükség van, mert a mozgásra a szervezetünknek szüksége van, akár a jó alvás szempontjából is, de akár a lelki állapotunk szempontjából, a fény szempontjából is, ugye, mert mozogni lehetőleg kint kell a természetben, akár utcán, akár tereken, parkokban, bárhol, de ez jó lenne minden nap legalább egy fél órára beiktatni a napi programba, mert egyrészt ilyenkor levegőn, friss levegőn vagyunk, lehetőleg ugye a nappali szakban, ugye, tehát fénynek vagy programba, mert egyrészt ilyen

0: gerinccel érnek leginkább a gyümölcsök, ugye, de gondoljunk csak az almára, ugye, a körtére, az őszi baraszkra, és a szilvára, és egyéb gyümölcsökre, amelyek valahogy ilyenkorra érnek be, és ez a természet úgy tervezte, és úgy alakította, hogy az emberek, sőt, nem csak az emberek, akár az állatok is ilyenkor juthassanak olyan energiához, amelyet a gyümölcsök tartalmaznak, mert azok akkor elraktározódnak, és úgymond a régi körülmények között fölkészítették a szervezetet az úgynevezett téli álomra, és ezek az időszakok arra voltak jók, hogy úgymond zsírt termeljenek, amelyek ugye aztán védték a testet az egész téli időszak alatt. Tehát akkor a gyümölcsökre oda kell figyelni, természetesen itt is a mértékletességre azért fontos, hogy odafigyeljünk. Ilyenkor a legjobb különböző rostos anyagokat fogyasztani, tehát a legkülönbözőbb káposztafélék, tehát a levelezett zöldségeket, vagy bármilyen más konyhakerti növénynek a termését, ugye, vagy akár ugye ezeket a gyökértermékeket, stb., mivel ezek táplálják a belünkben lévő mikrobiomot, ezek a bélben lévő baktériumok, vírusok és egyéb ilyen mikroorganizmusoknak a tömkelege, amelyek viszont megvédenek bennünket, és ha tudjuk azt, hogy a bélben tartózkodik az immunrendszernek 70-80%-a, és ez az immunrendszer is innen kapja az erősítéseket, ugye akkor az immunitásunk, amivel ellen tudunk állni a különböző külső körülményeknek, tehát megfázásnak is egyéb, akkor igenis nagyon fontos az, hogy a mikrobiomunk rendben legyen, mert ha a mikrobiom rendben van, akkor az immunitásunk is többé-kevésbé rendben van, ha pedig az rendben van, akkor a szervezetünk is ellen tud állni azoknak a fertőzéseknek, amelyek ilyenkor őszi-téli időszakban tudnak bennünket megtámadni. A másik dolog pedig az, hogy ezek a baktériumok állítják elő a boldogság hormonnak, az előbb említett szerotoninnak 90%-át, tehát úgymond az, akinek nincs rendben a mikrobiomja, tehát ez a bélflórája, az az illető úgymond boldogtalanabb is, mert nincs az a neurotranszmitter, ami kiváltja a szervezetében azt a megelégedettség, boldogság érzést. Ugye másrészt pedig a dopamin is ezzel függ össze, ami viszont megadja nekünk a motivációt, hogy legyen kedvünk akár sétacipőt húzni, vagy kocogáshoz cipőt húzni, ugye amivel aztán el tudjuk végezni a napi úgymond kötelező sétát és a fizikai aktivitást a szabad levegőn minél jobb fényviszonyok között, már amennyire ugye az ősz azt lehetővé teszi. Még egy nagyon fontos az emberi társaság, az emberi kapcsolatok, ugye, mert ilyenkor bizonyos mértékig ugye az emberek rosszabb hangulatban vannak, éppen az előbb említett szerotonin hiány miatt, és hogyha megértő emberi kapcsolatoknál veszik magunkat körül, elmondhatjuk bánatunkat, gondjainkat egymásnak, azzal segítjük azt az időszakot, hogy túltegyük magunkat ezeken a kellemetlen őszi rossz hangulatú napokon.
1: Tehát táplálkozás, mozgás, alvás és emberi kapcsolatok. Ezekre figyeljünk oda. És fény természetesen. Igen. Köszönjük szépen dr. Kassa Bálint, nyugalmazott általános orvosnak, hogy a rendelkezésünkre állt, és az egészségpercekben tudtunk a hallgatóknak hasznos tanácsokat adni.
0: Én köszönöm a meghívást. Szép napot kívánok.
1: Szép napot.
2: Ez volt az Egészségpercek.
3: Mert az egészségeddel is érdemes képben lenni.
2: Tarts velünk jövő szombaton is 13 óra után a Pannonpresszóban.

0: A Pannonpresszó szombati adásának a végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, de maradjatok a folytatásban is, mert a nap végéig sok jó zenével készültünk. Hétfőn már indul az őszi műsorrács is, tehát a reggeli visszatér. A hallgatókat reggel 6 órától Sánta Zoli és Zvekán Peti várja. 10 órától pedig a Presszóban Baloksári számít figyelmetekre. További szép napot és kellemes hétvégét kíván Szabó Tibor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!
1: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

kipa, fogad szoríst közbe. Nem jön magától idehez, assuk forint össze. Borítom a papírformát, assuk odi csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közle, inkább Tali Four Seasons-be. Már nyertem, amikor felsírtam, if I can't do it, homie, can't hear 'em.

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre, a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ideiglenesen 9-re bővült a Köztársasági Választási Bizottság által kihirdetett listák száma. Az október 25-én esedékes előrehozott parlamenti választáson 8-as számmal indul majd az autentikus jobboldal, dr. Milos Jovanovics elnevezésű 250 fős lista. A 9-es sorszámot a népválasztása Miroslav Miki Aleksic, Milos Paradilovic, Alexander Jovanovics Juta, Szerbiai Népi Mozgalom, Szerbia új arca, ökológiai felkelés elnevezésű lista kapta, amelyen 100 jelölt szerepel. A Köztársasági Választási Bizottság szeptember 16-án megállapította, hogy a benyújtott 10.293 támogatói nyilatkozó közül 9.933 volt jogilag érvényes, a lista kihirdetéséhez szükséges 10.000-hez, így még legalább 67 érvényes nyilatkozat hiányzott. A koalíció ugyanakkor már szeptember 15-én a választási lista átadását követően bejelentette, hogy visszavonja azt, és a diákok által támogatott jelöltek mellé áll. Miroslav Aleksics ezt azzal indokolta, hogy szerintük a kormányzó rendszerrel szemben szélesebb körű egységes ellenzéki fellépésre van szükség. A választási listát azonban hivatalosan csak a kihirdetése után lehet visszavonni, ezért a koalíció előbb pótolta a hiányzó támogatói nyilatkozatokat, hogy a RIK kihirdethesse a listát, majd ezt követően kezdeményezi annak visszavonását. 5 mobil rendelőt és egy mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Alexander Stefanski, az egészségügyi minisztérium államtitkára elmondta, a járműveket elsősorban a vidéki és nehezen megközelíthető településeken élők ellátására szánják. Az ott élő idősek és krónikus betegek gyakran csak mások segítségével tudnak eljutni a legközelebbi rendelőbe vagy egészségházba. A mobil egységek részén azonban saját falujukban vagy lakóhelyük közelében vehetnek részt vizsgálatokon. A járművek korszerű orvosi rendelőként működnek, EKG készülékkel, ultrahanggal és spirométerrel is felszerelték őket. Szerbiában az első 10 mobil rendelő július közepén kezdte meg működését. A Világbank támogatásával további mobil rendelők és gyógyszertárak beszerzését is tervezik. Holnap este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A hadnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország országosan 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyjátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram vasárnap este a Kínai Társulat Fantasztikus Álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor a belépés díjtalan. Megnyitott a kapuit a 191. Müncheni Oktoberfest, amely szeptember 19-től október 4-ig várja látogatókat. A 16 napos rendezvényre több mint 6 millió vendéget várnak a világ minden tájáról. Egy liter fesztiválsör ára sátortól függően 14,80 és 15,90 euró között alakul, ami átlagosan 2,38%-os drágulást jelent tavalyhoz képest. Az alkoholmentes italok sem olcsók, egy liter víz átlagosan 11,13, a limonádé pedig 12,47 euróba kerül. A tömegrendezvény legfőbb biztonsági kockázatai közé a túlzsúfoltság, a késes támadások, a zsebtolvajlás és a szexuális zaklatások tartoznak. A helyszínen mintegy 600 rendőr teljesít szolgálatot, a kritikus tömegpontokat pedig mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer figyeli. A fesztivál területére tilos kést, üvegpalackot, nagyméretű csomagot és drónt bevinni, a bejáratoknál pedig táska és biztonsági ellenőrzést végeznek. Az első Oktoberfestet 1810-ben rendezték meg Lajos bajor trónörökös és Terézia hercegnő esküvője alkalmából. A müncheni esemény mára a világ legnagyobb népünnepéjévé és a bajor kultúra egyik legismertebb jelképévé vált. Szerbiában meleg lesz az október, három napon pedig akár nyári időjárásnak is megfelelő 25 fok feletti hőmérsékletet mérhetünk, ugyanakkor csapadékos is lesz. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint az október Szerbiában átlagosan melegnek ígérkezik, míg a hónap harmadik részében a hőmérséklet akár 2 fokkal is meghaladhatja az átlagot. A csapadék mennyisége szintén az átlagos érték felett várható. Az októberi középhőmérséklet 11 és 15 Celsius fok között alakul, a hegyvidéki területeken pedig 6 és 10 fok között várható. Az átlagos maximum hőmérséklet az alacsonyabban fekvő területeken 18-tól 22, a hegyvidékeken pedig 10-től 17 fok között lesz. Az átlagos minimum hőmérséklet 7-től 11 fok, a hegyvidéki területeken pedig 3-tól 7 fok között alakul. Akár 3 olyan nap is lehet majd, amikor a legmagasabb hőmérséklet eléri majd, vagy meghaladja a 25 Celsius fokot.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környéke jelenleg 26 fok van, és gyenge keleti szél fúj. Holnap eleinte mindenhol a napsütésre lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Hajnalra 7 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 26-tól 30 fokot mérhetünk.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15. solarhero.deo.rs 06 123 35 15.
9: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
11: Bomax.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre, a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: 15 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
12: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. 5 mobil rendelőt és egy mobil gyógyszert átadtak át a szerbi egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Niš-Kragujevac és a Zlatibori körzet területén településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Alexander Stefoszki, az egészségügyi minisztérium államtitkára elmondta, a járművek elsősorban a vidéki és nehezen megközelíthető településeken élők ellátására szánják. Az ott élő idősek és krónikus betegek gyakran csak mások segítségével tudnak eljutni a legközelebbi rendelőbe vagy egészségházba. A mobil egységek révén azonban saját falujukban vagy lakóhelyük közelében vehetnek részt a vizsgálatokon. A járművek korszerű orvosi rendelőként működnek, EKG készülékkel, ultrahanggal és pirométerrel is felszerelték őket. Szerbiában az első 10 mobil rendelő július közepén kezdte meg működését. A Világbank támogatásával további mobil rendelők és gyógyszertárak beszerzését is tervezik. A magyar kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alapból Magyarországnak járó fejlesztési forrásokról, közölte Orbán Anita. A magyar külügyminiszter kiemelte, hogy 2028-ig 254,1 millió euró, vagyis több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány célja, hogy olyan megállapodás szülessen Norvégiával, melynek keretében a támogatások többségét zöld fejlesztésekre, a helyi közösségeket segítő programokra, kulturális projektekre, társadalmi felzárkóztatásra, valamint egészségügyi és intézményi fejlesztésekre fordítják. A tárca vezetője szerint a tárgyalások jól haladnak, és hamarosan konkrétumokról is beszámolnak. A norvég alap az Európai Gazdasági Térség keretében működik, és Norvégia, Izland, valamint Liechtenstein 15 uniós tagállam gazdaság és társadalmi felzárkózását támogatja. A jelenlegi támogatási rendszer finanszírozásának mindegy 97%-át Norvégia biztosítja. Az európai vezetők ágyú tölteléknek használják az ukránokat, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerint Ukrajna szándékosan akadályozza a háború lezárását célzó tárgyalásokat, és beavatkozik az oroszországi parlamenti választásokban. Putyin úgy fogalmazott, hogy Ukrajna már régen diktatúrává vált, mivel Volodymyr Zelenszky elnök mandátumának lejárta ellenére sem tartottak választást. Az orosz elnök az európai vezetőket azzal is megvádolta, hogy az Oroszországgal szembeni feszültség szításával próbálják elfedni gazdasági és szociálpolitikai hibáikat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Moszkvának nincsenek agresszív szándékai Európával szemben. Megállapodás kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról. Az egyezmény lezárhatja azt a hónapok óta tartó diplomáciai vitát, amelyet Donald Trump amerikai elnök kijelentései váltottak ki. Trump korábban többször beszélt arról, hogy Washingtonnak át kell vennie az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű sarkvidéki terület felett, és katonai fellépés sem zárt ki. Az amerikai elnök szerint a megállapodás lehetővé teszi Washington számára, hogy megtegye a szükséges lépéseket Grönland biztonságának garantálására, és jelentős amerikai katonai jelenlét kialakítását helyezte kilátásba. Információk szerint mindez korlátozza Oroszország és Kína katonai jelenlétét, valamint bizonyos érzékeny beruházásait is a szigeten. A dán miniszterelnök szerint az egyezmény erősíti az északi sarkvidék és az Észak-Atlanti térség biztonságát, miközben elismeri Dánia szuverenitását és Grönland önrendelkezési jogát. A dokumentumot várhatóan a jövő héten az ENSZ közgyűlésén írják alá, de azt még a törvényhozóknak is jóvá kell hagyniuk. A térségben egyébként kiaknázatlan, ritka földfémkészlet található. Holnap este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A hadnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyjátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram vasárnap este a kínai társulat Fantasztikus álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 óra. Akkor a belépés díjtalan.
9: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén továbbra is 26 fok van, gyenge északi szél fúj. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésre lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Hajnalra 7 és 15 fok közé hűlhet le a levegő, majd délután 26-tól 30 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
10: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Születünnepséget tartanak Hajdújáráson. Hitismereti nap volt Magyar Kanizsán. Megállapodott az Amerikai Egyesült Államok és Dánia Grönlandról. És meleg lesz az október Szerbiában, mondom a részleteket. A tegnap kiért nemzeti tanácsi választások időpontja azután vált hivatalossá, miután megjelent a hivatalos közlönyben. Erősítette meg a szerbiai RTV-nek adott interjújában Démo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter. A politikus elmondta, hogy Szerbia jövője szempontjából kiemelten fontos az említett voksolás, mert az ország a nemzeti közösségekkel együtt tud fejlődni. A választáson 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. 21 tanács tagjairól közvetlen módon, 2-ről elektorok útján döntenek. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét, szerb állampolgár, rendelkezik általános választójoggal, az adott nemzeti kisebbséghez tartozik, és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe.
11: Szerbia az egyetlen ország a régióban, amely törvénnyel szabályozta a nemzeti tanácsok testületeinek működését. Ezzel együtt számos törvénnyel biztosított jogkört is biztosított számukra. Ezek a hatáskörök rendkívül fontosak. Az iskoláztatástól kezdve a tankönyvek kiadásán át, egészen az általános iskolától a középiskoláig, ez kiemelt jelentőségű. A törvény lehetőséget ad számukra, hogy foglalkozzanak a tájékoztatással, kultúrával, hagyományőrzéssel, az írás és a nyelvhasználat megőrzésével, amelyek kulcskérdések egy közösség számára.
12: Választások 2026.
10: Javában zajlik az 58. hajdújárási születi napok rendezvénysorozata, a hagyomány több mint fél évszázada része a településnek. A születünnepséget először 1968-ban rendezték meg, akkor még hajdukovai napok néven. A tegnap ünnepés megnyitón a termés és a helyi közösség került a középpontba. Szentmisével, az iskolások műsorával, kiállítással és természetesen a hagyományos csöregével várták a vendégeket.
0: A hajdújárási szüreti napok első napja ezúttal is a hagyományok jegyében telt. A program egyik központi eleme a Szentmise volt, amelyen a résztvevők hálát adtak a termésért. Ezt pedig a helyi általános iskola diákjainak műsora követte. A programhoz ezúttal is hozzátartozott a termény és gyümölcs kiállítás, ahol a helyi gazdák munkájának eredményeit mutatták be. Szalai Eszter, a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület elnöke.
13: Minden évben próbálunk újítani, és most az idén újítottunk ezzel a Kubicskovics Ákos által megkeresett újságcikkekkel, ugye 68-as cikkeket talált a régi szüreti napokról, és akkor gyorsan kitaláltunk, hogy csinálunk egy kiállítást belőle, régi képeket kerestünk, újabbakat, régiekbeket, és akkor ugye egy falat ezzel kitöltöttünk.
0: A megnyitó egyik különlegessége a csörege volt. A hagyományos édességgel ezúttal is a helyi nyugdíjasok készültek, akik évről évre kiveszik a részüket a rendezvényből. Lakatos Erzsébet, a Hajdújárási Nyugdíjas Szervezet alelnöke.
14: A nyugdíjasok csináltuk a csöregét majdnem egész nap, de tiszta szívből csináljuk, és ezért nem is esik nehezére az embernek. Független attól, hogy az évek már sok van a hátunk meg, nagyon sok éves hagyomány ez a csörege csinálás. Biztos egy 30 éve körülbelül csináljuk már, de abszolút nem esik az embernek nehezére, mert látjuk, hogy milyen nagyon szép, hogy mondjam, körülöttünk mindenki örül, imádják, ez egy különleges dolog, ami nincs másod, és ezért motivál bennünket, hogy minden évben megcsináljuk ezt.
0: A hajdújárási szüreti napok története 1968-ban kezdődött, amikor a rendezvényt még hajdukovai napok néven szervezték meg. A program azóta a település egyik legfontosabb hagyományává nőtte ki magát. Sövény Rudolf, Szabadka város hajdújárási tanácsnoka.
15: A szüreti napok hajdújáráson egy olyan rendezvény, amely valóban megmozgatja a közösséget, valóban összefogja, és valóban ez a, mondhatjuk, három nap alatt, de fogalmazhatjuk úgy, hogy egy hét alatt, mert ugye előtte készülődünk rá, utána pakolunk el, tehát ez az egy hét alatt itt tényleg az a falu apraja nagyja megmozdul, és közösen teszünk azért, hogy jó legyen együtt lenni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy fent tudjunk maradni, nagyon fontos az, hogy ilyen mértékben is, ilyen módon meg tudjuk ünnepelni legalább az év egy napján azt, hogy igenis egy jó kis összetartó közösség vagyunk, és azt hiszem, hogy ez visz minket előre.
0: Az ünnepség keretében dr. Pásztor Bálint is szólt az egybegyűltekhez. A VMS elnöke a hajdújárási közösség összetartását és erejét méltatta.
16: A verejtékes munkát, a kitartást, a szívosságot, az összekapaszkodást ünnepeljük, azokat a szorgalmas embereket, akiknek köszönhetően ezek a gyümölcsök leszüretelésre kerülnek, és aminek köszönhetően még mindig elmondható az, hogy Vajdaság ennek az országnak az éléskamrája.
0: Az idei szüreti napok háromnapos lesz. A következő két napban kulturális és közösségi programok, sportesemények és egyéb kísérő rendezvények is várják az érdeklődőket.
8: Választások 2026.
10: Az életvédelem állt a középpontjában a keresztény értelmiségi kör által szervezett magyarkanizsai hitismereti napnak. A program Szentmisével kezdődött, majd a résztvevők a Tiszaparton folytatták a programot, ahol Osztiai Zsolt templébános tartott előadást a keresztény hit és értékek fontosságáról. Bús Viola és Balogh Sára tudósít.
17: A mindenki számára nyitott lelki napra mintegy 130-an érkeztek Magyarkanizsára, Vajdaság számos településéről. Voltak közöttük olyanok is, akik első alkalommal vettek részt a rendezvényen. Koncz Julianna, Magyarkanizsáról.
18: Meg szerettünk volna ismerkedni ezzel a keresztény értelmiségi körrel. Sokat hallottuk róla, soha nem vettünk részt még rajta. Mindig halljuk, mert rendszeres templomba járók vagyunk. Halljuk, hogy kiadja az atya a misén, hogy lesz összejövetel. És most elolvastam az előadások címét, és szabad szombatunk van, és úgy gondoltuk, hogy megnézzük, vagy meghallgatjuk, hogy ezeknek az előadásoknak mi a tartalma.
17: A hitismereti napon dr. Osztiai Zoltán plébános tartott előadást az életvédelemről, valamint arról, hogy ki is az ember, és mi a feladata az életben.
19: Témául pedig az életvédelemnek az ügyét választottuk. Ez azért olyan nagyon fontos, mert különleges támadásoknak van ma kitéve maga az ember. Igaz és beteljesedni látjuk Benedek pápának, illetve a II. Vatikáni zsinatnak a fölvetését. Nagyon sok kérdése van korunk emberének, de a legfontosabb, legsúlyosabb kérdés önnön maga. Ki az ember? Mára ez a kérdés az, amire meg kell találnunk a jó választ, hiszen ez meghatározza azt is, hogy hogyan élünk.
17: A keresztény értelmiségi kör 2002-ben alakult. Azóta minden évben igyekeznek színvonalas rendezvényeket szervezni Vajdaság szerte, köztük hitismereti napokat, előadásokat és zarándok utakat. Borbély Béla, a keresztény értelmiségi kör elnöke.
20: A mai napunknak a témája az az életvédelem, tehát a személyes életvédelem. Kanizsán most szerveztünk először egy ilyen egynapos hitismereti napot, de úgy gondoljuk, hogy Magyar Kanizsán minden adott ahhoz, hogy minél több személyt tudjunk megszólítani, és hogy minél többen hallják ezt a fontos témát, amit a mai előadónk dr. Osztiel Zoltán atya fog majd előadni a jelenlévőknek.
17: A keresztény értelmiségi kör októberben Váci zarándoklatot szervez. Az út célja egyebek mellett a magyarországi testvérszervezettel való kapcsolat erősítése.
10: Maghetesen egész nap színes programok várták a látogatókat a családi napon, melyet már 12. alkalommal szerveztek meg. Kézműves kirakodó vásár, élőzene, palacsintasütés, a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület műsora és mazsoret bemutató is szórakoztatta a közönséget. Rózsa Krisztina riportja.
21: A rendezvényen a legkisebbekre is gondoltak a szervezők, a gyerekeket arcfestés és ugrálóvár is várta. A fő attrakció pedig idén is a közösséget összekovácsoló főzőverseny volt. Összesen 8 csapat vett részt a versenyen. Frank László, Szabadka.
22: Hát tökéletesen érzi magunkat, itt Maketesen milyen étel készül. Mindent, amit meg lehet főzni. Szóval van benne marha is, van benne disznó is, egy kevert gulás, paprikás lesz belőle.
21: A szervezők számára idén is fontos szempont volt, hogy a családi nap ne csak a közösségi élményekről és a szórakozásról szóljon, hanem jótékony célt is szolgáljon. Az eseményen elfogyasztott ebédért fizetett összeg teljes egészében a maghetesi gyermekek támogatását segíti. Kovács Ferenc, a maghetesi hagyományőrző polgárok egyesületének elnöke.
23: Ez egy ilyen hagyományos, barátkozási, családi, régi módi nap, amit azért hoztunk létre elsősorban jótékonysági célra, másodszorban, hogy az embereket összehozzuk vissza, mert úgy eltávolodott mindenki mindenkitől, a családok is, barátok is, szomszédok is, és akkor van egy ilyen nap, amikor összejövünk, itt élőzene van, főzőverseny van.
21: Az eseményre dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke is ellátogatott. Beszédében megköszönte a szervezőknek és a maghetesi közösségnek, hogy immár 12. alkalommal rendezték meg a családi napot. Kiemelte, a rendezvény az évek során a város egyik fontos közösségépítő eseményévé vált.
24: Messzeföldön híres ez a rendezvény a jókedvről, az összetartásról, a főzésről, a gyerekzsivajról, a kirakodóvásárról, és egy gyönyörű napot lehet itt tölteni. Általában úgy alakul, hogy az idő is kegyes szokott lenni, az időjárás, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy most is jól érezzük magunkat itt Maghetesen.
21: A maghetesi családi nap idén is megmutatta, hogy a közös élmények, a hagyományok őrzése és az együtt töltött idő fontos szerepet játszanak a közösség összetartásában.
10: A magyar kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alapból Magyarországnak járó fejlesztési forrásokról, közölte Orbán Anita. A magyar külügyminiszter kiemelte, hogy 2028-ig 254,1 millió euró, vagyis több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány célja, hogy olyan megállapodást szülessen Norvégiával, melynek keretében a támogatások többségét zöld fejlesztésekre, a helyi közösségeket segítő programokra, kulturális projektekre, társadalmi felzárkóztatásra, valamint egészségügyi és intézményi fejlesztésekre fordíthatják. A tárca vezetője szerint a tárgyalások jól haladnak, és hamarosan konkrétumokról is beszámolnak. A norvég alap az európai gazdasági térség keretében működik, és Norvégia, Izland, valamint Liechtenstein 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A jelenlegi támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Megállapodás kötött az Amerikai Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról. Az egyezmény lezárhatja azt a hónapok óta tartó diplomáciai vitát, amelyet Donald Trump amerikai elnök kijelentései váltottak ki. Trump korábban többször beszélt arról, hogy Washingtonnak át kellene venni az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű sarkvidéki terület felett, és katonai fellépés sem zárt ki. Az amerikai elnök szerint a megállapodás lehetővé teszi Washington számára, hogy megtegye a szükséges lépéseket Grönland biztonságának garantálására, és jelentős amerikai katonai jelenlét kialakítását helyezte kilátásba. Információk szerint mindez korlátozza Oroszország és Kína katonai jelenlétét, valamint bizonyos érzékeny beruházásait is a szigeten. Matt Fredriksen dán miniszterelnök szerint az egyezmény erősíti az északi sarkvidék és az Észak-Atlanti térség biztonságát, miközben elismeri Dánia szuverenitását és Grönland önrendelkezési jogát. A dokumentumot várhatóan a jövő héten az ENSZ közgyűlésén írják alá, de azt még a törvényhozóknak is jóvá kell hagyniuk. A térségben egyébként kiaknázatlan, ritka földfémkészlet található. Az európai vezetők ágyútölteléknek használják az ukránokat, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerint Ukrajna szándékosan akadályozza a háború lezárását célzó tárgyalásokat, és beavatkozik az oroszországi parlamenti választásokba. Putyin úgy fogalmazott, hogy Ukrajna már régen diktatúrává vált, mivel Volodymyr Zelenszkij elnök mandátumának lejárta ellenére sem tartottak választást. Az orosz elnök az európai vezetőket azzal is megvádolta, hogy az Oroszországgal szembeni feszültség szításával próbálják elfedni gazdasági és szociálpolitikai hibáikat, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Moszkvának nincsenek agresszív szándékai Európával szemben. Szerbiában meleg lesz, az október 3 napon pedig akár nyári időjárásnak is megfelelő 25 fok feletti hőmérsékletet mérhetünk, ugyanakkor csapadékos is lesz. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint az október Szerbiában átlagosan melegnek ígérkezik, míg a hónap harmadik részében a hőmérséklet akár 2 fokkal is meghaladhatja az átlagot. A csapadék mennyisége szintén az átlagos érték felett várható. Az októberi középhőmérséklet 11 és 15 Celsius fok között alakul, a hegyvidéki területeken pedig 6 és 10 fok között várható. Az átlagos maximum hőmérséklet az alacsonyabban fekvő területeken 8 és 22, a hegyvidékeken pedig 10 és 17 fok között lesz. Az átlagos minimum hőmérséklet 7 és 11 fok, a hegyvidéki területeken pedig 3 és 7 fok között alakul. Akár 3 olyan nap is lehet majd, amikor a legmagasabb hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 25 Celsius fokot. A pontos idő 16 óra 16 perc.
1: Időjárás.
2: Ma kellemesen meleg, napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Nem lesz jelentős légmozgás. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután viszont egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső zápor több helyen is előfordulhat. Hajnalra 10-15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk. Hétfőn reggel erre esővel, záporral vonul át a hideg front. Napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. A front mögött sok felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 16-18 fok várható, délután pedig 20 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Programajánló.
3: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: Reklám.
2: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Az autóban
7: vagy bicajon,
6: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre, a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra.
7: Nordent. Mosolyt varázsolunk.
6: 024-561-112.
8: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.

0: vízi kalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Hegyezd a füled,
4: mert nincs itt semmi látnivaló.
3: Pannon Rádió.
5: A te hangod.
3: A te hangod. A te hangod.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Bukor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
5: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: News. Reklám.
1: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval, és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Megkezdődött az 58. hajdújárási szüreti napok rendezvénysorozata. A hagyomány több mint fél évszázada része a település életének. A szüreti ünnepséget először 1968-ban rendezték meg, akkor még hajdukovói napok néven. A pénteki ünnepélyes megnyitón a termés és a helyi közösség került a középpontba. Szentmisével, az iskolások műsorával, kiállítással és természetesen a hagyományos csőregével várták a vendégeket. A rendezvény ma, illetve holnap is folytatódik. Kulturális és közösségi programok, sportesemények és egyéb kísérő rendezvények is várják az érdeklődőket. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról. Az egyezmény lezárhatja azt a hónapok óta tartó diplomáciai vitát, amelyet Donald Trump amerikai elnök kijelentései váltottak ki. Trump korábban többször beszélt arról, hogy Washingtonnak át kell vennie az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű sarkvidéki terület felett, és a katonai fellépést sem zárta ki. A megállapodásról szóló dokumentumot várhatóan a jövő héten az ENSZ közgyűlésén írják alá. Magyar nyelvű előadással nyitotta az évadot a Szabadkai Gyermekszínház. A Csosszi Csenő Cica-Mica című bábelőadás történetének középpontjában egy különleges macska áll, aki összegyűjti azokat a papucsokat, amelyeket a gyerekek rendetlenül hagynak szanaszét. Davor Dragojevic rendező szerint az előadás nem csak az elveszett papucsok története, hanem a felnövés, a barátság és az önmagunkra való odafigyelés meséje is, ahol a rend, a szeretet és a felelősség kifejezővé válik. Az előadás a gyerekeknek olyan értékeket emel ki, mint a felelősség, a gondoskodás és a tisztelet.
0: Pannon Rádió.
2: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannonrádió.
2: When I was young, I fell in love.

Az anyukám mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de megbosszulja magát, nekem az a cél.

0: kátyú az úton, az is én vagyok. Ki is kerülhetsz, de akkor is ott maradok. Néha betemet az eső, ahogy halad el. Nincs az az anyag, ami előnyösen takar el.
1: Voltam én mindennek a legalján, most meg a tetején is unom már. Néha törmelékként lebegek, semmi klisé, semmi közhelyek.

0: Popcore és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.